0: kihozni a maximumot a játékos keretből. Dzsunis Branislav korábban már egy szakmai szavazáson is elnyerte az év edzője címet. Elhunyt Dolly Parton, a country és pop zene világszerte ismert legendája. Világhírűvé többek között a Jolene és az I Will Always Love You című dalaival vált, utóbbit Whitney Houston feldolgozása is halhatatlanná tette. Parton színésznőként is sikeres volt, az 1980-as 9-től 5-ig című filmben nyújtott alakításáért és a film címadó daláért Oscar és Golden Globe jelölést is kapott. Az énekesnő utolsó Las Vegas-i koncertjeit egészségi állapota miatt korábban elhalasztotta. A többszörös Grammy és Emmy-díjas énekesnő 80 éves volt.
1: Időjárás jelentés.
0: Csütörtökön már ismét erősödik a felmelegedés, napos, száraz idő várható. A legmagasabb hőmérséklet elérheti a 31-33 fokot is.
1: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

0: A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

Szeretnél többet megtudni kedvenc rádiódról? Irány a www.radiomost.hu. Keres minket a Facebookon is. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Megjelent a Kaposvári Szakképzési Centrum 2026-27-es felnőtt képzési kínálata. A képzések között többek között szakács, cukrász, villanyszerelő, fodrász, kozmetikus és ápoló szakma is szerepel. A felnőttek számára két szakma és egy szakképesítés ingyenesen elvégezhető, a képzések pedig rugalmasan igazodnak a résztvevők élethelyzetéhez. A teljes kínálat a Kaposvári Szakképzési Centrum kiadványában érhető el. Szeptember 3-a és 5-e között rendezik meg Kaposváron a Ripple-Rónai Fesztivált, amelynek több programját kifejezetten általános és középiskolás diákoknak ajánlják. A szervezők most arra kérik az iskolai csoportokat, hogy előzetesen regisztráljanak a kiválasztott programokra. Erre azért van szükség, hogy a várható létszámot megfelelően meg tudják tervezni. A fesztivál több helyszínen zajlik majd, a programok között pedig koncertek, előadások, képzőművészeti és utcai programok is szerepelnek. A teljes fesztivál program szerint például az Európa Parkban és a belvárosban is számos esemény várja az érdeklődőket. A részletes tudnivalók és az általános, illetve középiskolás csoportoknak szóló regisztrációs lehetőségek az Együd Árpád Kulturális Központ felületein érhetők el. Pénteken rendezik meg az Állatkertek éjszakáját, amelyhez a budapesti állatkert is csatlakozik. Este 7 órától éjfélig különleges programokkal várják a látogatókat. Lesznek állatbemutatók, látványetetések, elefánttréning, kígyó találkozó és planetáriumi programok, valamint koncertek és fényfestés is. A látogatók többek között a tigrisek, oroszlánok és óriás vidrák etetését is megnézhetik. Az állatkertben a programok este 11 óráig tartanak, a területet éjfélig lehet elhagyni. Az eseményre online és a helyszínen is lehet jegyet váltani.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön már ismét erősödik a felmelegedés, napos, száraz idő várható. A legmagasabb hőmérséklet elérheti a 31-33 fokot is.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Légy önmagad. Ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.

műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Most szombaton ismét megrendezik a Kaposvár Klasszik autós túrát, jelentette be Pintér Rómeó közösségi oldalán. A szervezők szerint több mint 70 új és veterán Porsche érkezik most a városba. Az autók várhatóan délelőtt 4:12 körül érnek a kaposvári sétáló utcába, és körülbelül délután 1 óráig lesznek láthatók a Kossuth tér környékén. Szerda reggel meghalt Nádas Péter, Kossuth és József Attila díjas író. Pályafutása során számos jelentős művet írt, köztük az Egy családregény vége, az Emlékiratok könyve és a Párhuzamos történetek című regényeket. Munkásságát számos hazai és nemzetközi elismeréssel díjazták, nevét többször a Nobel-díj várományosai között is emlegették. Utolsó könyve a Halott barátaim 2025-ben jelent meg, az író 84 éves volt. Egy új tájékoztatót készített a NAV és a pénzügyminisztérium arról, hogyan változik a gyógyszerek áfája szeptember 1-től. Ebben a többi között az olvasható, hogy a kizárólag receptre kapható gyógyszerek, valamint a gyógyszertárban készített humán gyógyászati célú készítmények áfája 0%-ra csökken. A vény nélkül kapható gyógyszerekre viszont nem vonatkozik a kedvezmény akkor sem, ha az orvos receptre írja fel őket. Az állatgyógyászati és kozmetikai célú készítmények áfája továbbra is 27% marad. Sikeresen megműtötték, és túl van az életveszélyen a hétfői Gripen baleset pilótája. Az orvosok szerint teljes felépülés várható. A vadászrepülőgép pilótája a katapultálás során gerincsérülés szenvedett, ezért volt szükség a beavatkozásra. A pilóta a kialakult vészhelyzetben a gépet még visszavitte a szolnoki bázisra, és csak a kényszerleszállás után katapultált. A döntésével és lélek jelenlétével a civil lakosság biztonságát tartotta szem előtt.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön már ismét erősödik a felmelegedés, napos, száraz idő várható. A legmagasabb hőmérséklet elérheti a 31-33 fokot is.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most.
1: Fél három, kopog a hajnal, a fejembe merül.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Szeptembertől kibővíti gyárlátogatási programját a Mate Kaposvári kampusza. A kezdeményezéshez a műszaki és élelmiszermérnök hallgatók mellett más képzések diákjai, valamint középiskolások is csatlakozhatnak. A cél, hogy a fiatalok minél korábban megismerjék a Kaposváron és térségében működő vállalatokat, az ott alkalmazott modern technológiákat és azokat a karrier lehetőségeket, amelyek miatt érdemes helyben tanulni, majd a diploma megszerzése után a térségben maradni. Kiemelkedő eredménnyel zárta a Nemzetközi Élelmiszerbiztonsági Ellenőrzést a kaposvári Finó Food. A vállalat több mint 98%-os teljesítményt ért el, ezzel a legmagasabb minősítést szerezte meg. Az audit ráadásul bejelentés nélkül zajlott, így a cég mindennapi működését vizsgálták. Ellenőrizték többek között a gyártást, a higiéniát és az élelmiszerbiztonsági előírások betartását is. A tejüzem szerint az eredmény azt bizonyítja, hogy a minőség és a megbízhatóság a mindennapi munkájuk része. Egerben kezdi az új szezont a Kaposvári Vízilabda Klub. A hétvégén rendezik ugyanis a Magyar Kupa selejtezőit, ahol a kaposváriak az Elte Beac és a házigazda Eger együttesével találkoznak. A KVK szombat délelőtt ugrik medencébe először a fővárosiak ellen, este pedig az Egerrel játszik. A három csapatos csoportból a győztes jut tovább a negyeddöntőbe. A csoport elsőség várhatóan az Eger elleni mérkőzésen dőlhet el. Már nyilvánosan elérhetők az országos mentőszolgálat kiérkezési adatai. Az új statisztikai oldalon országos, budapesti és regionális bontásban lehet megnézni, mennyi idő alatt érnek ki a mentők a különböző sürgősségi esetekhez. A legfrissebb júliusi országos adatok szerint a legsürgősebb esetek 90%-ában 26,4 perc volt a kiérkezési idő. Az adatokat havonta frissítik, így a későbbiekben az egyes régiók teljesítménye is összehasonlítható lesz. Szeptember 1-től a papíron és a számítógéppel kiállított nyugták adatairól is szolgáltatni kell a NAV-nak. Ezért az adóhivatal egy új oktató videóval segíti most a felkészülést. Aki továbbra is kézzel kitöltött nyugtatömböt használ, a pénztárgép portálon egy webes felületen rögzítheti és küldheti be az adatokat a nyugta kiállítását követő 3 naptári napon belül. A NAV szerint egyszerűbb megoldás az ingyenes e-pénztárgép alkalmazás, amely automatikusan továbbítja az adatokat. Az új kötelezettség miatt szeptember 1-e és december 31-e között még nem bírságolnak. A revizorok elsősorban tájékoztatással segítik a vállalkozásokat. A részletes információk és az oktató videó a NAV oldalán érhetők el.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön már ismét erősödik a felmelegedés, napos, száraz idő várható. A legmagasabb hőmérséklet elérheti a 31-33 fokot is.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most. Minden

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. Új mintaprogramot hirdet Kaposvár. Szita Károly közösségi oldalán jelentette be, hogy egy új, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást segítő program indul a városban. A tervek szerint a város több pontján esőkertek bevezetnék a házak tetejéről lefolyó csapadékvizet, a lakótelepi parkolók egy részét pedig vízáteresztő burkolattal látnák el. Így nagyobb esőzéseknél kevesebb víz kerülne egyszerre az utcákra, a felfogott csapadékot pedig később, szárazabb időszakokban is fel lehetne használni. A Jókai Ligetnél a Kapos folyó belvárosi szakaszát is rendeznék, és látogathatóbbá tennék. A beruházások megvalósításához a pályázatot már beadták, most a kormány döntésére várnak. Éjszakai lombpermetezést végeznek Kaposvár közterületein augusztus 27-e és szeptember 1-e között. A Városgondnokság megbízásából szakemberek kezelik a fákat és cserjéket, elsősorban a platánokat, juharokat és hársfákat, hogy megóvják őket a kártevőktől és a betegségektől. A munkát kizárólag az esti és éjszakai órákban végzik. A tájékoztatás szerint a használt szerek a melegvérű állatokra, a méhekre és a környezetre is veszélytelenek. Ennek ellenére a lakosságtól fokozott figyelmet és megértést kérnek a permetezés idején. A KKK vezetőedzőjét választotta az év férfi kosárlabda edzőjének a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége. Dzunis Branislava az elmúlt szezonban bronzéremig vezette a csapatát az élvonalban, ezzel a klub 22 év után szerzett ismét érmet. Az MKOS a döntésnél az eredményeket, a csapat fejlődését és azt is figyelembe vette, hogy az edző mennyire tudta kihozni a maximumot a játékos keretből. Dzunis Branislav korábban már egy szakmai szavazáson is elnyerte az év edzője címet. Szerda reggel meghalt Nádas Péter, Kossuth és József Attila díjas író. Pályafutása során számos jelentős művet írt, köztük az Egy családregény vége, az Emlékiratok könyve és a Párhuzamos történetek című regényeket. Munkásságát számos hazai és nemzetközi elismeréssel díjazták, nevét többször a Nobel-díj várományosai között is emlegették. Utolsó könyve a Halott barátaim 2025-ben jelent meg, az író 84 éves volt. Pénteken rendezik meg az állatkertek éjszakáját, amelyhez a budapesti állatkert is csatlakozik. Este 7 órától éjfélig különleges programokkal várják a látogatókat. Lesznek állatbemutatók, látványetetések, elefánttréning, kígyó találkozó és planetáriumi programok, valamint koncertek és fényfestés is. A látogatók többek között a tigrisek, oroszlánok és óriás vidrák etetését is megnézhetik. Az állatkertben a programok este 11 óráig tartanak, a területet éjfélig lehet elhagyni. Az eseményre online és a helyszínen is lehet jegyet váltani.
0: Időjárás jelentés.
2: Csütörtökön már ismét erősödik a felmelegedés, napos, száraz idő várható. A legmagasabb hőmérséklet elérheti a 31-33 fokot is.
0: Időjárás jelentést hallottak. Ha ránk hangol, jobban indul a nap. Rádió Most, Kaposvár.
3: Szép jó reggelt kívánok, augusztus 27-én a hang mögött, Venom hang mögött, Keszthelyi Tibor vagyok, csúnya torokbipivel, úgyhogy ma keveset szólok, sokat zenélünk, de ez amúgy is jellemző a Rádió Mostra. Tartsatok velünk, a kötelező hasznos információkat azért hozni fogom, természetesen.

0: Kávé, tea, rádió. Kezd velünk a napot. Rádió most. Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Jó reggelt, 2 perccel múlott el 6:45. Gyors névnapi köszöntünk sztárjaim a Gáspárok, Cézárok, Gazsók, Gibártok, Józsefek, Káldorok, Mónikák, Viliák. Őket köszöntjük, és a köszöntőt azt most Madonna hozza. Jön a Densetéria számukra. Boldog névnapot!
0: Ez volt a Kalendárium.

0: Frissen, aktuálisan és a legdögösebben. Csak velünk indul így a nap. Rádió Most, a 91.2. Társadalmi célú hirdetés.
1: Családi házban élők, figyelem! Augusztusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házok ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: augusztus 24 hétfő, Északnyugati városrész, Családi házas utcái és Kisgát városrész. Augusztus 25 kedd, Donner, Rómahegy. Augusztus 26 szerda, Cser, Kecelhegy. Augusztus 27 csütörtök, Belváros, Tüskevár. Augusztus 28 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek most!
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. Szeptember 3-a és 5-e között rendezik meg Kaposváron a Ripple Rónai Fesztivált, amelynek több programját kifejezetten általános és középiskolás diákoknak ajánlják. A szervezők most arra kérik az iskolai csoportokat, hogy előzetesen regisztráljanak a kiválasztott programokra. Erre azért van szükség, hogy a várható létszámot megfelelően meg tudják tervezni. A fesztivál több helyszínen zajlik majd, a programok között pedig koncertek, előadások, képzőművészeti és utcai programok is szerepelnek. A teljes fesztivál program szerint például az Európa Parkban és a Belvárosban is számos esemény várja az érdeklődőket. A részletes tudnivalók és az általános, illetve középiskolás csoportoknak szóló regisztrációs lehetőségek az Együd Árpád Kulturális Központ felületein érhetők el. Megjelent a Kaposvári Szakképzési Centrum 2026-27-es felnőtt képzési kínálata. A képzések között többek között szakács, cukrász, villanyszerelő, fodrász, kozmetikus és ápoló szakma is szerepel. A felnőttek számára két szakma és egy szakképesítés ingyenesen elvégezhető, a képzések pedig rugalmasan igazodnak a résztvevők élethelyzetéhez. A teljes kínálat a Kaposvári Szakképzési Centrum kiadványában érhető el. Egy új tájékoztatót készített a NAV és a pénzügyminisztérium arról, hogyan változik a gyógyszerek áfája szeptember 1-től. Ebben a többi között az olvasható, hogy a kizárólag receptre kapható gyógyszerek, valamint a gyógyszertárban készített humán gyógyászati célú készítmények áfája 0%-ra csökken. A vény nélkül kapható gyógyszerekre viszont nem vonatkozik a kedvezmény akkor sem, ha az orvos receptre írja fel őket. Az állatgyógyászati és kozmetikai célú készítmények áfája továbbra is 27% marad.
0: Időjárás jelentés.
2: Csütörtökön már ismét erősödik a felmelegedés, napos, száraz idő várható, a legmagasabb hőmérséklet elérheti a 31-33 fokot is.
0: Időjárás jelentést hallottak. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió Most!

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Right. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is.

0: Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Camilla Cabellót hallgattuk itt a Rádió Mosban. Jó reggelt kívánok, elérkeztünk a születésnapi köszöntőhöz. Ezt majd Rácz Gergő énekli el. Egyébként 10 perccel járunk 7 óra előtt. A mai nap az augusztus 27-e, szülőteit köszönteném. Jó néhányan vannak itt a mi körzetünkben, a híresebbek közül pedig megemlítem Szemere Bertola, 48-49-es politikus, volt miniszterelnökünk nevét, de például ma született Gundel Takács Gábor, sportújságíró, televíziós műsorvezető, Mark Webber, Form 1-es pilóta, és Kucsera Gábor, világbajnok kajakozónk is. Boldog születésnapot!
0: Ez volt a kalendárium.
2: Kapcsolatban, hogy erről beszéltek neked.

0: Reklám.
1: Az Autonexusnál tudjuk, ha nem ismer lehetetlent, akkor miért ismerne kompromisszumot? Ford Ranger. Erő, terepképesség és robosztus karakter. Munkában és kalandban is otthon van. Most akár 0% THM-mel. Kedvezményes ajánlatokkal és készletről azonnal elérhető modellekkel várja Önt az Autonexus. Keresse a Ford Ranger-t az Autonexusnál. Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. A Ford Ranger készen áll. És Ön készen áll?
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. Most szombaton ismét megrendezik a Kaposvár Klasszik autós túrát, jelentette be Pintér Rómeó közösségi oldalán. A szervezők szerint több mint 70 új és veterán Porsche érkezik most a városba. Az autók várhatóan délelőtt 4:12 körül érnek a kaposvári sétáló utcába, és körülbelül délután 1 óráig lesznek láthatók a Kossuth tér környékén. Új mintaprogramot hirdet Kaposvár. Szita Károly közösségi oldalán jelentette be, hogy egy új, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást segítő program indul a városban. A tervek szerint a város több pontján esőkertek bevezetnék a házak tetejéről lefolyó csapadékvizet, a lakótelepi parkolók egy részét pedig vízáteresztő burkolattal látnák el. Így nagyobb esőzéseknél kevesebb víz kerülne egyszerre az utcákra, a felfogott csapadékot pedig később, szárazabb időszakokban is fel lehetne használni. A Jókai Ligetnél a Kapos folyó belvárosi szakaszát is rendeznék, és látogathatóbbá tennék. A beruházások megvalósításához a pályázatot már beadták, most a kormány döntésére várnak. Szeptembertől kibővíti gyárlátogatási programját a MATE Kaposvári kampusza. A kezdeményezéshez a műszaki és élelmiszermérnök hallgatók mellett más képzések diákjai, valamint középiskolások is csatlakozhatnak. A cél, hogy a fiatalok minél korábban megismerjék a Kaposváron és térségében működő vállalatokat, az ott alkalmazott modern technológiákat és azokat a karrier lehetőségeket, amelyek miatt érdemes helyben tanulni, majd a diploma megszerzése után a térségben maradni. Szerda reggel meghalt Nádas Péter, Kossuth és József Attila díjas író. Pályafutása során számos jelentős művet írt, köztük az Egy családregény vége, az Emlékiratok könyve és a Párhuzamos történetek című regényeket. Munkásságát számos hazai és nemzetközi elismeréssel díjazták, nevét többször a Nobel-díj várományosai között is emlegették. Utolsó könyve a Halott barátaim 2025-ben jelent meg, az író 84 éves volt. Már nyilvánosan elérhetők az Országos Mentőszolgálat kiérkezési adatai. Az új statisztikai oldalon országos, budapesti és regionális bontásban lehet megnézni, mennyi idő alatt érnek ki a mentők a különböző sürgősségi esetekhez. A legfrissebb júliusi országos adatok szerint a legsürgősebb esetek 90%-ában 26,4 perc volt a kiérkezési idő. Az adatokat havonta frissítik, így a későbbiekben az egyes régiók teljesítménye is összehasonlítható lesz.
0: Időjárás jelentés.
2: Csütörtökön már ismét erősödik a felmelegedés. Napos, száraz idő várható. A legmagasabb hőmérséklet elérheti a 31-33 fokot is.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Naprakész. Hogy Ön is legyen a naprakész.
3: Indul a naprakész aktualitásokkal, mint mindig, kevés hanggal már, ami engem illetén kezd, Helyi Tibor vagyok. Hozom a közlekedési infókat, utána nézzünk annak, mi történt Nepálban, amiért annyit posztolnak róla, stb.

0: Jó reggelt! Ez itt a Naprakész.
1: A Jazz és Lagerit hallgattuk itt a Rádió Mosban, amely dallal 1986-ban jártunk, de a jelen pillanatban 18,3 Celsius fok van. Picit borongós az idő itt, láthattok a napfelkeltét, amúgy szép színes volt. Felhők vannak azonban most az égen. Az óránkénti előrejelzés azonban nem igazán mutat csapadékot. Helyette jön majd egy újabb meleg hullám, és visszatér a hőség is. Ez ma 33 fokban tetőzik. Holnap 37-ben, és ha minden vissza szombaton hajnalban lesz majd eső, ami miatt nem is melegedünk túl, csak 31 fokig, vasárnap 30-ig. A jövő hét elején azonban megint fölfele indul el majd a napi csúcs. Hétfőn, kedden, szerdán 33-35-34 fokos maximum lesz. A hajnalok egyelőre frissek, hűvösek, 20 fok alattiak.

0: Ugorjon neki a napnak, mi segítünk. Ez itt a Naprakész. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
1: Családi házban élők, figyelem! Augusztusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házok ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: augusztus 24 hétfő, Északnyugati városrész Családi Házas utcái és Kisgát városrész, augusztus 25 kedd, Donner, Rómahegy, augusztus 26 szerda, Cser, Kecelhegy, augusztus 27 csütörtök, Belváros, Tüskevár, augusztus 28 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek most!
2: Rendbehozzák a Matulatanya területét, fejlesztések indulnak a Nemzetőrsori tömbelsőben. Jó reggelt kívánok, 7:30 van, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Modern közösségi és szabadidőtérré alakítják át a Matulatanyát Kaposváron. A hosszú ideje elhanyagolt és elzárt területen egyebek mellett tanösvényt, piknikezőhelyeket, játszó és tornaeszközöket, Nordic Walking pályát, mezítlábas ösvényt és napozó rétet alakítanak ki. Emellett parkvilágítás, nyilvános mosdó és parkolóhelyek is létesülnek. A fejlesztés után a terület ismét megnyílik a kaposváriak előtt. A beruházás 500 millió forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatásból valósul meg. Átfogó fejlesztés indul a Nemzetőrsor lakótelepi tömbelsőjében Kaposváron. A beruházás során növelik és megújítják a zöld felületeket, rendezik a parkolókat és az utakat, valamint új padokat, játszótéri elemeket és korszerű közvilágítást is kialakítanak. A cél egy biztonságosabb, családbarátabb közösségi tér létrehozása, amely pihenésre és kikapcsolódásra is lehetőséget biztosít az ott élőknek. A fejlesztés 650 millió forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatásból valósul meg. Ismét maximális teljesítményen működik a paksi atomerőmű. Magyar Péter miniszterelnök szerda este közölte, hogy mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina újra kifogástalanul üzemel. A Duna alacsony vízállása miatt több reaktort és turbinát le kellett állítani az elmúlt hetekben, és felmerült az is, hogy az egész atomerőművet le kell állítani biztonsági okokból. Erre végül nem került sor, és az elsüllyesztett bárkák, a fenék küszöb építése és a vízszint emelkedése miatt most újra teljes kapacitással üzemel az atomerőmű. Brutális árvíz pusztított Nepálban, a katasztrófa után pedig két magyar állampolgárt is eltűntként keresnek. A külügyminisztérium szerint nem zárható ki, hogy további magyarok is lehetnek az eltűntek között. A Nepál és Tibet határvidékét sújtó villámárvíz több falut is elsöpört, a halálos áldozatok száma pedig elérte a 160-at.
0: Időjárás jelentés.
2: Néhány napra átmenetileg visszatér a hőség. Ma napos, száraz idő várható, délután pedig 32 fokig melegszik a levegő. Pénteken tovább fokozódik a hőség, szombaton viszont hideg front érkezik záporokkal és néhány fokos lehűléssel.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
3: Hello Krisz, köszöntelek, és köszöntöm valamennyi hallgatónkat. Sziasztok, én Keszthelyi Tibor vagyok, egyelőre hang nélkül, de jó sok zenével betárazva. Momentán Olivia Rodrigóval, aztán a Zomberrel. Közlekedési infók a folytatásban, és egy kis kitekintés a nagyvilágba. Hirtelen nagyon sok videó lett el az online teret Nepálból. Időjárási katasztrófa volt, hozom a részleteket.

0: Jó reggelt! Ez itt a Naprakész. Közlekedési információk.
1: Csörgött a Moli. Kezdte azzal, hogy a Répáspusztai átjáró után útfelbontáson, pontosabban felmarás, hát igen, ott eléggé hepehupás volt az út, tehát a Szántódi útról beszélek, ha valaki kiér Kaposvárról és halad tovább Szántód irányába, akkor találkozik majd ezzel a dologgal, ott is megkezdték a munkálatokat. Az Euro 6x6 taxitól pedig azt tudjuk, hogy vannak ugyanilyen útfelújítási munkálatok a Rákóczi térnél, ott is felbontás történt, de el is kerítették, úgyhogy most a parkolón keresztül lehet csak autózni, ezzel senki ne lepődjön meg, a lámpák működnek, van jókora befele forgalom Újlak, illetve Toponár és Füred felől, de például a Szigetvár felől kevésbé. A felüljáró jól járható, jelenleg a Csík-Ferenc sétány és a Hársfa utca is. A piac környékén nehéz parkolót találni, türelem kell hozzá, esetleg távolabb kell megállni, hogy a parkolóházat, házakat használni. Köszönjük az infót, Moli, köszönjük az infót, Euro 6x6 taxi. Köszönjük, hogy velünk tartotok, érdemes lesz velünk is, és ha már közlekedés, akkor egy picikét autózás is. A mai napon stúdión kitelepül 10-től 12 óráig a Sherry Szalomba, kollégáim onnan fognak majd jelentkezni.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat!

0: legyen jókedvű és lendületes. Ez itt a Naprakész.
1: Itt a Naprakész, 10 perccel 8 előtt. Krisztián beszámolt már a hírekben róla, de tegnap súlyos katasztrófa rázta meg Nepál és Kína tibeti határvidékét, egy óriási villámárvíz, földcsuszamlás pusztított. Ezeknek megrázó felvételei teljesen elárasztották a közösségi médiát, X-et, TikTokot, YouTube-ot, Facebookot, mivel az esemény rendkívül hirtelen és brutális módon csapott le. A mérések szerint, hogy mi volt a kiváltó, a magas hegyekben egy gleccseromlás jéglavina következett be, emiatt volt egy földcsuszamlás, és a bezudduló törmelék eltorlaszolta a környező folyókat, majd a gát átszakadásakor indult el a hatalmas iszap és vízlavina. Sajnos több száz ember vesztette az életét. Még többet keresnek, helyeket, külföldieket, turistákat. Szomorú eset, sajnálatos módon ilyen ez a klímaváltozás. Valahol aszály van a világon, máshol meg egyszerre vakon.

0: Csatlakozzon neki a napnak, mi segítünk. Ez itt a Naprakész. Reklám. Megérkezett a BYD Kaposvárra. Fedezd fel a BYD elektromos és plug-in hibrid modelljeit a Schneider Autóházban. Most nyitási akcióval várunk. Minden új BYD mellé fali töltőt adunk szeptember 30-ig. Ismerd meg, próbáld ki, és válaszd a jövő autóját. BYD Kaposvár, Schneider Autóház, Elődvezér utca 1.
1: Minden, ami ingatlan, bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Főutca 18, www.boldingatlan.hu.
2: Desedai Pékség. Már három üzletben, reggel 5 órától. Friss, ropogós, házias péksütemények és kenyerek. Több mint 50 féle hagyományos reform, finomság és cukrász termékek helyben vagy rendelésre, telefonon és online. Desedai Pékség. Egy jó nap itt kezdődik.
3: Hihetetlen, de igaz! A Mantrani cipő hihetetlen akciójában két pár lábbeli vásárlása esetén csak az egyiket fizeti teljes áron, míg a másodikat 2000 forintért vásárolhatja meg. Részletek a Kaposvár plázában. Ne feledje, ha cipő, akkor Mantrani!
4: Az Autonexusnál tudjuk, ha nem ismer lehetetlent, akkor miért ismerne kompromisszumot? Ford Ranger. Erő, terepképesség és robosztus karakter. Munkában és kalandban is otthon van. Most akár 0% THM-mel. Kedvezményes ajánlatokkal és készletről azonnal elérhető modellekkel várja Önt az Autonexus. Keresse a Ford Ranger-t az Autonexusnál. Kaposváron a Vásártéri út 6 szám alatt. A Ford Ranger készen áll. És Ön készen áll?
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
5: Vízelvezető burkolatú parkolókat és esőkerteket alakítanának ki Kaposváron. Porsche találkozó lesz szombaton a városban. Jó reggelt kívánok, 8 óra van. Cserhalmi Krisztián vagyok, a Rádió Most híreivel. Úgynevezett szivacsvárossá alakítanák Kaposvárt, hogy a lehulló csapadék minél nagyobb részét helyben tartsák és később hasznosítsák. A város 8 helyszínt térítő programra pályázott, amelynek részeként vízáteresztő burkolatú parkolókat és úgynevezett esőkerteket is kialakítanának. Megújulhat a Kaposfolyó belvárosi szakasza is. A Jókai ligetnél állandó vízszintet hoznának létre, a parton pedig sétány, világítás és a folyóhoz vezető lépcsők épülnének. Szita Károly polgármester szerint a fejlesztéssel az aszályok, a hőhullámok és a villámárvizek hatásait is mérsékelnék. A város jelenleg a pályázatról szóló kormányzati döntésre vár. Több mint 70 Porsche érkezik szombaton Kaposvár belvárosába. Ismét megrendezik a Kaposvár klasszik autós túrát, amelyen új és veterán modellek egyaránt részt vesznek. A mezőny várhatóan 4:12-kor érkezik meg a sétáló utcába, az autókat pedig délután 1 óráig lehet megtekinteni a Kossuth tér környékén. A rendezvényre elsősorban a Porsche rajongókat és az autók szerelmeseit várják. Nem adta fel a próbálkozást egy somogyi biztosítási ügynök, miután a munkatárs nője kikosarazta és letiltotta a telefonszámait. A férfi az egyik ügyfelének személyes adataival visszaélve 10 új előfizetést kötött, így újabb SIM-kártyákhoz és telefonszámokhoz jutott, amelyekről továbbra is zaklatta a nőt. Az ügyfél, akinek az adatait felhasználta a férfi, csak akkor jött rá visszaélésre, amikor ő maga is szerződést szeretett volna kötni a szolgáltatónál. A Fonyódi járási ügyészség vádat emelt a biztosítási ügynök férfival szemben, és próbára bocsátást indítványozott. Vizsgálatot rendelt el a belügyminisztérium az augusztus 20-ai állami ünnepségek közbeszerzése miatt. A kifogások szerint a későbbi nyertes cég már 3 héttel a tender kiírása előtt tudhatott a megbízásról, így felmerült, hogy előnybe kerülhettek a többi pályázóval szemben. A Mi Hazánk feljelentést tett, a Fidesz pedig a közbeszerzési hatósághoz fordult. Az ügyben a Tisza alelnöke Radnai Márk neve is felmerült, ő azonban azt állítja, hogy csak a kreatív koncepció kialakításában segített, a közbeszerzésben és a szervezésben nem vett részt. Szeptember 12-én rendezik meg az idei Köcsei találkozót, amelyen Orbán Viktor, a Fidesz elnöke is beszédet mond. A Polgári Magyarországért Alapítvány által szervezett esemény zárt körül lesz, az ott elhangzó beszédeket nem hozzák nyilvánosságra. A Köcsei pikniket 2004 óta minden évben megrendezik konzervatív politikusok és támogatóik részvételével.
0: Időjárás jelentés.
5: Néhány napra átmenetileg visszatér a hőség. Ma napos, száraz idő várható, délután pedig 32 fokig melegszik a levegő. Pénteken tovább fokozódik a hőség, szombaton viszont hideg front érkezik záporokkal és néhány fokos lehűléssel.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
6: Házat nyomtatni. Van ilyen? A válasz pedig az, hogy van, képzeljétek el, itt Magyarországon, a Balatonnál. Hozom nem sokára a részleteket. A mikrofonnál Venom Tibor.

0: legyen jókedvű és lendületes. Ez itt a Naprakész.
1: Zseniális építészeti eljárásról hoztam nektek hírt itt a Naprakészben. Sziasztok! Miközben kollégáim készülődnek, és 10 órától már majd a Cserri szalomba fognak bejelentkezni. De most nem autókról esik szó, hanem építészetről, méghozzá ház nyomtatásról, vályogház nyomtatásról. Olaszország, Egyesült Államok, Dél-Amerika és Magyarország, ahol ezt a technológiát alkalmazzák. Ráadásul itt nálunk nem is olyan messze, a Balaton régióban. Ennek már van egy külön csoportja, és egyébként érdemes felkeresni, felkutatni és ismerkedni a dologgal. Ez tényleg páratlan. Ez egyébként a csoport neve is, hogy vályogház nyomtatás.

más lettem, a tükör így ismer, le nem töröl.

0: Ez itt a Naprakész. Társadalmi célú hirdetés.
1: Családi házban élők, figyelem! Augusztusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házok ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: augusztus 24 hétfő, Északnyugati városrész, Családi házas utcái és Kisgát városrész. Augusztus 25 kedd, Donner, Rómahegy. Augusztus 26 szerda, Cser, Kecelhegy. Augusztus 27 csütörtök, Belváros, Tüskevár. Augusztus 28 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek most!
2: Rendbe hozzák a matulatanya területét, a Paks 2-t is legyőzte a Rákóczi. Jó reggelt kívánok, 8:30 van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Modern közösségi és szabadidőtérre alakítják át a matulatanyát Kaposváron. A hosszú ideje elhanyagolt és elzárt területen egyebek mellett tanösvényt, piknikező helyeket, játszó és tornaeszközöket, Nordic Walking pályát, mezítlábas ösvényt és napozó rétet alakítanak ki. Emellett parkvilágítás, nyilvános mosdó és parkolóhelyek is létesülnek. A fejlesztés után a terület ismét megnyílik a kaposváriak előtt. A beruházás 500 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásból valósul meg. Továbbra is 100%-os a kaposvári Rákóczi az NB3-as labdarúgó bajnokságban. A zöld-fehér együttes legutóbb szerdán hazai pályán a Paks 2 győzte le 3-1-re izgalmas mérkőzésen. A Rákóczi a 10. percben Hampuk Ádám 11-es góljával szerzett vezetést, majd a Paks a 68. percben egyenlített. Sokáig úgy tűnt, döntetlen maradt az állás, de a 86. percben végül Gágyor Domán Szilárd visszaszerezte a vezetést, a 95. percben pedig Mayer Milán gólja végleg eldöntötte a találkozót. A Rákóczi jelenleg második helyen áll a tabellán, és már szombaton újabb bajnoki vár rájuk a Dunaharaszti otthonában. Szaharai por érkezik pénteken Magyarország fölé, emiatt szűrtebb lehet a napsütés. A Hungaromet szerint a por előteljes déli áramlással éri el hazánkat, a közeledő hidegfront pedig várhatóan csak kevés helyen hoz csapadékot, így nem tudja kimosni a levegőből. Az apró szemű homok miatt a napnyugta sárgás-barnás árnyalatú lehet pénteken. A levegő várhatóan vasárnapra tisztul ki a megerősödő északnyugati szél hatására.
0: Időjárás jelentés.
2: Néhány napra átmenetileg visszatér a hőség. Ma napos, száraz idő várható, délután pedig 32 fokig melegszik a levegő. Pénteken tovább fokozódik a hőség, szombaton viszont hideg front érkezik záporokkal és néhány fokos lehűléssel.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
3: Rákanyarodunk a Naprakész utolsó fél órájára. Tartsatok velünk, most is zenések és érdekesek leszünk, sportinfotózok ezúttal.

0: Ugorjon neki a napnak, mi segítünk. Ez itt a Naprakész.
1: Lady Gaga énekelt, sziasztok, ez itt a Naprakész. Benne pedig az utolsó info, egy sport extrém rekord, egy új, egy elképesztő világcsúcs, amit fél maratonon értek el. Ez 56 perc, 51 másodperc. Jomif Kejelcsa írta azt a történelmi rekordot Buenos Airesben. Ő egy etióp klasszikus maratoni futó. Ez alatt az idő alatt tudta teljesíteni, és ami igazándiból szenzációs benne, hogy 29 másodpercet faragott le. Jakob Kiplimo márciusban Lisszabonnan megfutott 57-20-as világcsúcsából. Az ugye megvan, főleg így a Birmingham-i atlétika EB után, rövidebb távokon század, picivel hosszabb távokon tized, még hosszabb távokon egy-egy másodperces előnyt lehet csak szerezni, amivel megdöntik a korábbi világcsúcsokat, de azt, hogy most 29 másodperc, az egy elképesztő idő, főleg, hogyha kicsit szétbontjuk a dolgot. Kejelcsa átlag tempója kilométerenként nagyjából 2 perc 42 másodperc volt. Az, aki fut, tudja, hogy 4 percen belül futni a kilométereket is már egy roham tempónak számít, nem ám 3 perc alatt, sőt 2,42-vel, és akkor ez még mindig nem minden. 15 kilométerhez, tehát a negyed távhoz érkezve 40-39-el jött, ami megint csak rekord a korábbi 40-42-höz képest. Elképesztő sportolók vannak a nagyvilágban, és persze be a kalappal és főhajtás Jomif Kejelcsa előtt.

0: Ez volt a Naprakész. Reklám.
1: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük, forduljon a Schneider Autóház hivatalos BMW márka kereskedésekhez Pécsen és Kaposváron. BMW kötőjel schneider.hu.
2: Hihetetlen, de igaz! A Mantrani cipő hihetetlen akciójában két pár lábbeli vásárlása esetén csak az egyiket fizeti teljes áron, míg a másodikat 2000 forintért vásárolhatja meg. Részletek a Kaposvár plázában. Ne feledje, ha cipő, akkor Mantrani.
3: Gyors, megbízható telefonjavítást keresel? Szakértők ezekben gyári minőségben? Válaszd a Hirofon szervizét, mi biztos nem okozunk csalódást. És ne feledd, keddenként továbbra is 50%-os kedvezménnyel vásárolhatsz kiegészítőket az előző Aldis üzletünkhöz képest óriási választékban. Hirofon, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digivolt helyén.
4: Chery Tiggo full hibrid modellek már 8.590.000 forinttól a Kaposvár Kár Kft-nél fix 2,9% THM-mel. Megbízhatóság, 7 év garancia, modern technológia. Tesztvezetésért látogasson el a Kaposvár Kár Kft. Pécsi utca 4 szám alatt található Chery szalonjába a Rákóczi focipálya mellett. Chery, kár lenne kihagyni.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
5: Vízáteresztő burkolatú padlókat és esőkerteket alakítanának ki Kaposváron. Fejlesztések indulnak a nemzetőrsori tömbelsőben. Köszöntöm a hallgatókat, 9 óra van, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Úgynevezett szivacsvárossá alakítanák Kaposvárt, hogy a lehulló csapadék minél nagyobb részét helyben tartsák és később hasznosítsák. A város 8 helyszínt térítő programra pályázott, amelynek részeként vízáteresztő burkolatú parkolókat és úgynevezett esőkerteket is kialakítanának. Megújulhat a Kapos folyó belvárosi szakasza is. A Jókai ligetnél állandó vízszintet hoznának létre, a parton pedig sétány, világítás és a folyóhoz vezető lépcsők épülnének. Szita Károly polgármester szerint a fejlesztéssel az aszályok, a hőhullámok és a villámárvizek hatásait is mérsékelnék. A város jelenleg a pályázatról szóló kormányzati döntésre vár. Átfogó fejlesztés indul a nemzetőrsor lakótelepi tömbelsőjében Kaposváron. A beruházás során növelik és megújítják a zöld felületeket, rendezik a parkolókat és az utakat, valamint új padokat, játszótéri elemeket és korszerű közvilágítást is kialakítanak. A cél egy biztonságosabb, családbarátabb közösségi tér létrehozása, amely pihenésre és kikapcsolódásra is lehetőséget biztosít az ott élőknek. A fejlesztés 650 millió forint visszanem térítendő Európai Uniós támogatásból valósul meg. Megbüntették Ruszin Szendi Romulus honvédelmi minisztert, mert nem használta a biztonsági övét. A szabálysértése egy kedreggeli rádiós interjút beharangozó videón látszott, amelyen a miniszter egy autó hátsó ülésén utazott biztonsági öv nélkül. Ruszin Szendi Romulus maga jelezte az esetet a zuglói rendőrkapitánynak, elismerte a szabálysértést és vállalta a felelősséget. De a rendőrségi határozat szerdán érkezett meg, a kiszabott bírságot pedig azonnal befizette. A miniszter azt írta, hibázott és ezentúl sokkal jobban fog figyelni. Életét vesztettek két dolgozó, egy harmadik pedig életveszélyesen megsérült egy mohácsi ipartelepen történt robbanásban kedden. A rendőrség szerint vélhetően egy fatárolóban lévő porállagú faanyag gyulladt meg az üzemanyagellátó rendszer közelében, és mintegy 150 méteres lángcsóva keletkezett. A három munkást súlyos sérülésekkel vitték kórházba, ketten később életüket vesztették, társuk életért pedig továbbra is küzdenek. Ritka amerikai katonai gép landolt Moszkvában, a fedélzetén a CIA igazgatójával. John Ratcliffe kedden egy C-17-es katonai szállítógéppel utazott az orosz fővárosba, ahol az orosz hírszerzés képviselőivel tárgyalt. A Kreml is megerősítette a találkozót, de annak pontos témájáról nem közöltek részleteket. Azt viszont megjegyezték, hogy Ratcliffe Vlagyimir Putyin elnökkel nem találkozott.
0: Időjárás jelentés.
5: Néhány napra átmenetileg visszatér a hőség. Ma napos, száraz idő várható, délután pedig 32 fokig melegszik a levegő. Pénteken tovább fokozódik a hőség, szombaton viszont hidegfront érkezik záporokkal és néhány fokos lehűléssel.
0: Időjárás jelentést hallottak
6: a Rádió Most stúdiójában.
7: Sziasztok, igen, én vagyok, még hogyha hang nem is tükrözi. Na meg Jess Glynn, Florida, Paul Russell, ők énekelni fognak. Én pedig a szöveges részben egy játékot ígérek nektek. És most egy picit korábbra hozzuk a horoszkópokat, hiszen a következő órában kollégáim a Cherry Salonból fognak majd jelentkezni.

0: velünk gyorsabban telik a munkaidő. Rádió Most. Programajánló.
1: Hamarosan kezdődik az anyateljes táplálás világnapja rendezvény sorozat, méghozzá a Kaposi Mór Oktató Kórházban. Szeretettel várják a kedves érdeklődőket. A regisztrációs főbejáraton menjen minden érdeklődő, onnan eligazítják majd az úgynevezett Rumi teremben, ahol lesz. 10 órától az alábbi előadók és előadások várják az érdeklődőket. Varga Viktória, anya születik, apa születik. Dr. Szabados Péter, elsősegélynyújtás gyermekkorban. Aztán Ágoston Diana, táplálás a babámra hangolva. Ballér Krisztina, beszédfejlődés. És Földes Kata, mell, önvizsgálat. Mindezzel párhuzamosan gyermekfoglalkozások lesznek már 10 órától,

0: Don't call me up.
1: Játék következik. Reklám.
2: Megérkezett dinnyés játékunk. Oké, hogy augusztus a vége fele jár, de még nem kell mondani a mézédes magyar dinnyéről. Az Obi előtti zöldségesnél meg is lehet vásárolni minden nap 9-től 18 óráig, szombaton és vasárnap pedig 9-től 12 óráig. A különleges zamatú mézédes dinnyéket pedig akár meg is lehet előzetesen kóstolni. Zöldséggyümölcs Obi parkolót a Facebookon is érdemes keresni, és hát nyilván személyesen. Most pedig egy egész dinnyét lehet megnyerni annak, aki válaszol a kérdésre, és a választ elküldi a 0670-32-32-355-re, SMS-ben, Viberen vagy Messengeren. Nyilván kell majd némi kis szerencse. Na de jöjjön a kérdés, honnét származik az Obi előtt található zöldségesnél árusított dinnye? A. Kazsokról, B. Sejjéről, C. Igarról. Tippeljétek meg!
1: Reklám hangzott el. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. 20 a csúcson. A Kusza 20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgasd meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
3: Családi házban élők, figyelem! Augusztusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőerényt a megadott napon házok ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: augusztus 24 hétfő, Északnyugati városrész Családi Házas utcái és Kisgát városrész, augusztus 25 kedd, Donner, Rómahegy, augusztus 26 szerda, Cser, Kecelhegy, augusztus 27 csütörtök, Belváros, Tüskevár, augusztus 28 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak. 90.

I'd rather hear how much you regret me and pray to

0: játék következik.
1: Játékunk a végéhez ért, amelyben azt firtattuk az Obi előtt található zöldséges játékában, hogy honnan származik az ő magyar dinnyéjük, akik a B megoldást, vagy a sejjét tippelték meg, ők tették jól, közülük pedig a legszerencsésebb, Kalocsa Tibor lett. Kedves Druszám, gratulálok, a nyereményi dinnye a helyszínen választható ki. Aki pedig még nem nyert, vagy nem vett részt a játékon, se keseredjen, délután folytatjuk egy újabb dinnye nyereménnyel, egy újabb játékkal.

0: Hangoljon ránk a munkahelyen is! Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2-n.
1: Hello, kellemes délelőttöt kívánok, sziasztok! Sabrina Carpenter után, hát megállapítható, hogy elszaladt ez az óra, így a horoszkopra nem maradt idő, de ígérem, senki nem maradt horoszkop nélkül. Ahogy megszokhattátok, bővebben csillagjegyről csillagjegyre, majd dél után lesz hallható a jóslat. A mai napról csak így összefoglalóan annyit szeretnék mondani, hogy az augusztus 27-e az a lezárást, az elenged és az újragondolás szimbolizálja. Most pedig kapcsoljuk majd külső helyszínünket, legközelebb már onnan jelentkeznek kollégáim, azaz a Cherry autószalomból 10-től délig ott vagyunk.

0: Reklám.
1: Hihetetlen, de igaz. A Mantrani cipő hihetetlen akciójában két pár lábbeli vásárlása esetén csak az egyiket fizeti teljes áron, míg a másodikat 2000 forintért vásárolhatja meg. Részletek a Kaposvár plázában. Ne feledje, ha cipő, akkor Mantrani.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
2: Porsche találkozó lesz szombaton a városban, a Paks 2-t is legyőzte a Rákóczi. Köszöntöm a hallgatókat, 10 óra van, Cserhalmik Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Több mint 70 Porsche érkezik szombaton Kaposvár belvárosába. Ismét megrendezik a Kaposvár klasszik autós túrát, amelyen új és veterán modellek egyaránt részt vesznek. A mezőny várhatóan 4:12-kor érkezik meg a sétáló utcába, az autókat pedig délután 1 óráig lehet megtekinteni a Kossuth tér környékén. A rendezvényre elsősorban a Porsche rajongókat és az autók szerelmeseit várják. Nem adta fel a próbálkozást egy somogyi biztosítási ügynök, miután a munkatárs nője kikosarazta és letiltotta a telefonszámait. A férfi az egyik ügyfelének személyes adataival visszaélve 10 új előfizetést kötött, így újabb SIM-kártyákhoz és telefonszámokhoz jutott, amelyekről továbbra is zaklatta a nőt. Az ügyfél, akinek az adatait felhasználta a férfi, csak akkor jött rá visszaélésre, amikor ő maga is szerződést szeretett volna kötni a szolgáltatónál. A Fonyódi járási ügyészség vádat emelt a biztosítási ügynök férfival szemben, és próbára bocsátást indítványozott. Továbbra is 100%-os a kaposvári Rákóczi az NB3-as labdarúgó bajnokságban. A zöld-fehér együttes legutóbb szerdán hazai pályán a Paks 2 győzte le 3-1-re izgalmas mérkőzésen. A Rákóczi a 10. percben Hampuk Ádám 11-es góljával szerzett vezetést, majd a Paks a 68. percben egyenlített. Sokáig úgy tűnt, döntetlen maradt az állás, de a 86. percben végül Gágyor Domán Szilárd visszaszerezte a vezetést, a 95. percben pedig Maier Milán gólja végleg eldöntötte a találkozót. A Rákóczi jelenleg második helyen áll a tabellán, és már szombaton újabb bajnoki vár rájuk a Dunaharaszti otthonában. Szeptember 12-én rendezik meg az idei Köcsei találkozót, amelyen Orbán Viktor a Fidesz elnöke is beszédet mond. A Polgári Magyarországért Alapítvány által szervezett esemény zárt körül lesz, az ott elhangzó beszédeket nem hozzák nyilvánosságra. A Köcsei pikniket 2004 óta minden évben megrendezik konzervatív politikusok és támogatóik részvételével. Bezárt a több mint 100 éve működő Bonyhádi edénygyár, amely Magyarország utolsó hagyományos Zománc edénygyára volt. Az 1990-ben alapított üzemet működtető Kft-t felszámolják. A mintegy 140-150 dolgozó a júliusi fizetésének csak a felét kapta meg, az augusztusi bérek kifizetésére pedig egyelőre nincs kilátás. A szervezet szerint a gyár évek óta küzdött a dráguló alapanyagokkal, az olcsó importtal és a csökkenő értékesítéssel, külső befektetőt pedig nem sikerült találni. Brutális árvíz pusztított Nepálban, a katasztrófa után pedig két magyar állampolgárt is eltűntként keresnek. A külügyminisztérium szerint nem zárható ki, hogy további magyarok is lehetnek az eltűntek között. A Nepál és Tibet határvidékét sújtó villámárvíz több falut is elsöpört, a halálos áldozatok száma pedig elérte a 160-at.
0: Időjárás jelentés.
2: Néhány napra átmenetileg visszatér a hőség. Ma napos, száraz idő várható, délután pedig 32 fokig melegszik a levegő. Pénteken tovább fokozódik a hőség, szombaton viszont hideg front érkezik záporokkal és néhány fokos lehűléssel.
0: Időjárás jelentést hallottak. Közlekedési információk.
3: Zenék már is itt a Rádió Mostban. Katy Perryvel indítunk, és egy gyors közlekedési infóval, mielőtt kollégáim jelentkeznek a Cherry autószalomból. Gond van a Nyitrainál, ugyanis autóbaleset volt. Ott egy képet is kaptunk egyébként Márktól. Fejtetőn van egy autó. Tűzoltó katasztrófa védők már a helyszínen, csak úgy, mint a mentők.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat! Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Velünk gyorsabban telik a munkaidő. Rádió Most.
1: Stúdión külső helyszínen is van, itt a benti mellett. A külső helyszínen Horváth Szabi, és a vonalban már is Bátori Gyöngyvér. Halló!
0: Reklám. Mindenhol ott vagyunk. Rádió Most. Kapcsoljuk kollégánkat.
2: Szervusz Tibi, köszöntöm a kedves hallgatókat is. Mi már itt vagyunk a Kaposvár KFT-nél, a Rákóczi pálya mellett, és a következő két órában innen a helyszínről jelentkezünk majd. Természetesen érdekes, izgalmas és hasznos riportokkal, ugyanis szeptember végéig egy nagyon különleges és egy fantasztikus akció várja a vásárlókat. A cseri autókat lehet kedvezménnyel megvásárolni. A következőkben a részletekről már az üzletvezetőt faggatom majd. Ezzel térünk vissza nem sokára.
0: Reklám hangzott el.

0: Programajánló.
1: Gyors programajánlónkban a mozifilmek, a kaposvári kultikban megtekinthető ezen a mai napon a Kutyacsillagkép, a Ted és a Csodalámpa, a Mancsőri járat a dinófilm, a Moxi cica nagy utazása. Műsoron továbbá a Nyolc lábú követők, a Minyonok és szörnyek, az Oak Street vége, a Csak egy éjszaka, továbbá a Pókember vadonatújnap, az Insidious, a Köztünk járnak, az Endülés és az Odüsszeia. Egyben ajánlom például külső helyszínünket, a Kaposvár Kár autónál, ott van a kollégáim, és oda is kapcsolunk most. Gyömbi, tiéd a szó.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a rádió most. Reklám. Mindenhol ott vagyunk. Rádió most. Kapcsoljuk kollégánkat.
2: Itt vagyunk továbbra is a Kaposvár Kár Kft-nél, és ahogy ígértem, már itt is van vendégem, Kovács Márió, üzletvezető, és akkor először egy picit helyezzük képbe a hallgatókat, hogy mit is lehet tudni a Kaposvár Kár Kft-ről.
3: Köszönöm szépen. Én Kovács Márió vagyok, a cég ügyvezetője. Cégünk 30-35 éve működik lassan itt a Kaposvár berkein belül. Jelenleg kettő új automárkával foglalkozunk, ez a Hyundai és a Cherry. Ez mellett hivatalos márkaszervize is vagyunk mind a két automárkának, illetve még 26. január 1-től hivatalos márkaszervize vagyunk a Renault és Dacia márkáknak is.
2: Lehet azt mondani, hogy tulajdonképpen ez egy bejáratott üzlet már, tulajdonképpen jól ismerik a kaposváriak, hiszen szerintem nagyon régóta ugye itt működtök.
3: Így van, ahogy az előbb is említettem, már 35 éve. Hála Isten, nagyon sok visszatérő ügyfelünk van, és mivel nyitottunk egy új irányba, egy kínai márka fele is, reméljük, hogy még több ügyfelet elérünk ezzel az új márkával, és reméljük, hogy sokan fogják választani a Cherryt az új autójuknak.
2: Azért 35 év nem kevés idő, és nyilván itt lépést kell tartani a piaccal, a fogyasztói igényekkel. Mennyire nehéz feladat ez?
3: Hát a mai rohanó világban elég nem olyan egyszerű dolog ez, hiszen azért nagyon sok márka jelenik meg most az országban, főleg ugye ez a kínai betámadás úgymond Európába, ez azért nagyon nehézkes, főleg itt az európai autógyártók számára, de ezért is gondolkodtunk úgy, hogy mindenképpen egy új irány felé nyitunk, és meglépjük a váratlant, és egy kínai márkát veszünk fel itt a portfólióba.
2: Hogy látjátok, hogy mi az, amit akár pluszként tudtak adni a vásárlóknak, az ideérkezőknek, hogy szervizbe hozzák az autót, tehát mi az, ami ilyen plusz hozzáadott érték lehet, hiszen mondtad, hogy azért tényleg elég nehéz a piacon nyilván, sok márka kereskedés van, mi az, amivel ki lehet tűnni?
3: Itt ennél az új márkánknál azért ez nagyon, nagyon megfigyelhető, ez a megfelelő árértékarány, tehát nagyon jó árértékarányt képviselnek az autóink, mindig az ez a Cherryre, illetve mindig az ez a Hyundai márkánkra is, és ezen felül ugye minél minőségibben próbáljuk kiszolgálni ügyfeleinket.
2: Köszönjük szépen, és a következőkben pedig már a Cherryről tudhattok meg konkrétumokat.
0: Reklám hangzott el.
4: Társadalmi célú hirdetés.
5: Családi házban élők, figyelem! Augusztusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házok ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: augusztus 24. hétfő, Északnyugati városrész Családi Házas utcái és Kisgát városrész, augusztus 25. kedd, Donner, Rómahegy, augusztus 26. szerda, Cser, Kecelhegy, augusztus 27. csütörtök, Belváros, Tüskevár, augusztus 28. péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
4: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
0: Velünk gyorsabban telik a munkaidő. Rádió most!

Közelebb rakod, 38, nekem 45. Az agyadban nézve, bennülök. Hello. Táncolni nem fogok, csak neked. Gyere, skippeljük együtt a keddeket. Oh, Dávid a nevem, igen, örvendek. Már érzed, hogy vörös haj kell neked.

0: Közlekedési információk.
1: Közúti baleset történt a 610-esen a Kecselhegyi bejáron túl, ahova mentőket, katasztrófavédőket szintén riasztottak, hiszen fejreállt egy autó. Egyelőre nincs információnk a helyszínről, viszont az online térképen, közlekedési térképen az látszik, hogy továbbra is nagy a tumultus, 2-3 utcányi torlódás is kialakulhat.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat! Reklám! Mindenhol ott vagyunk! Rádió most! Kapcsoljuk kollégánkat!
1: Hello Gyömbi, ezúttal kivel folytatod a beszélgetést?
2: Ismét visszatértünk hozzátok, hiszen továbbra is mi még itt vagyunk a helyszínen, Kaposvár Kár Kft-nél, és továbbra is itt van mellettem vendégem Kovács Márió, ügyvezető és üzletvezető, akivel az elmúlt percekben beszélgettünk már arról, hogy a Kaposvár Kár Kft. Mit is tud nyújtani az ideérkezőknek. Most viszont egy konkrét márkával, a Cserivel fogunk egy picit közelebbről megismerkedni, annak apropóján, hogy most jelenleg egy hatalmas akció fut. Mit lehet erről tudni?
3: Hát jelenleg ugye szeptember végéig nagyon nagy akciókkal várjuk ügyfeleinket itt a Cseri márkánál. Ugye jelenleg ugye a márkában 4 modell található, itt megtalálhatók a típusok között benzines, hibrid, tehát öntöltő hibrid és plug-i hibrid autók is, és most egy nagyon jó kezdőártól tudunk autót értékesíteni, 8.590.000 forinttól már egy teljesen öntöltő hibrid SUV Cseri Tiggo 4-es modellt tudunk adni, és ez mellé még nagyon jó finanszírozási ajánlatunk is van, hiszen jelenleg ugye a THM az nálunk 2,9%, nincs semmi rejtett költség, csak a 2,9%.
2: Mit tudnak ezek az autók? Tehát a felszereltségre mit lehet tudni? Gondolom különböző felszereltséggel kaphatóak ezekről egy picit, hogyha mondanál néhány gondolatot.
3: Igen. Nagyon fontos, hogy a márka az megmaradt a hibrid és a plug-i hibrid meghajtásoknál. Ugye az egyik a tölthető fajta, a másik pedig önmagát tölti. Ezek mellett felszereltségben nagyon gazdag felszereltség jellemzi az összes autót, ülésfűtés, hűtés, ne adj Isten a nagyobb modelleinknél, a 8-asnál, a Tiggo 8-asnál és a Tiggo 9-esnél még ülés, masszázs is elől-hátul megtalálható az autókban. Panorámás napfénytető, nyitható, bőrülésekkel, bőrkormánnyal, és természetesen minden az európai normáknak megfelelő vezetéstámogató rendszerrel is megtalálható minden, ami a szabályozásnak megfelel minden autónkban, minden egyes modellünkben.
2: Azért, ha a piacon szétnézünk, akkor árérték arányban szerintem azért ez elég jó, amit mondtál, 8,5 milliótól már kapható.
3: Igen, azt kell, hogy mondjam, hogy attól függetlenül, hogy azért most az árfolyam jó irányba mozog, így forint dollár, illetve forint euró tekintetében is, annak ellenére még mindig ez a 8.590.000 forintos kezdőár, ez egy szinte verhetetlen a mai magyar piacon.
2: És ha még akkor a kedvezményekről egy pár gondolat, hiszen a mai napon is egy fantasztikus kedvezménnyel várjátok a vásárlókat.
3: Így van, ezt még azzal tudjuk mi megfejelni itt külön Kaposváron, hogy a metálfényezés, ami ugye plusz pénzbe kerülne, ennek a felét azt át tudjuk vállalni a kedves ügyfeleinktől.
2: Hogyha csak nagyon röviden kéne üzenni a hallgatóknak, akkor miért érdemes Cseri autót választani?
3: Ki kell próbálni, új irányba kell indulni, ugyanúgy, ahogy a mi cégünk is, és azt is még el kell mondjam ez mellé, mert azt az előbb még elfelejtettem, hogy minden autónkra 7 év, 150.000 kilométeres garancia él, tehát ez is mondhatom, hogy majdnem egyedülálló a magyar piacon.
2: Akkor jöhetnek, kipróbálhatják, tesztvezetésre mehetnek?
3: Minden autónkból van tesztautó, nyugodtan lehet jönni, a kollégáinkkal szívesen várunk mindenkit.
2: Kovács Máriónak köszönöm szépen, és jövünk még vissza a következő órában is.
0: Reklám hangzott el. Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: Hangoljon ránk a munkahelyen is! Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2-n. Programajánló.
1: Megkezdődött az anyateljes táplálás világnapja rendezvény a Kaposi Mor Oktató Kórházban, és már is megvoltak az első előadások, de még be lehet ülni jó néhányra. Első segélynyújtás gyerekkorban, táplálás a babámra hangolva, beszédfejlődés és mell önvizsgálat ezekre a témakörökre. Mindezt tehát a kórházban érdeklődni, megközelíteni a főbejáraton keresztül lehet, ott már elkalauzolják az embert. Érdemes akár még most is részt venni, mint ahogy érdemes velünk is tartani, hiszen hamarosan ismételten kapcsoljuk a Kaposvárkár Kft-t, a Cherry Salont, viszont már majd Betta fogadja Gyömbi bejelentkezését, én búcsúzom. A holnapi viszont hallásra, sziasztok!
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most! Reklám.
2: Hogy miért a hírofon? Szakértelem, megbízhatóság, segítőkész kiszolgálás, új és használt telefonkészülékek, kiegészítők, számítástechnikai eszközök széles választékával várunk. A Honvéd utca 55-ben. Használt telefonbeszámítás a napi legmagasabb áron. Vár a hírofon a szolgáltatóházban, a Digivolt helyén.
3: Cherry Tigo full hybrid modellek már 8.590.000 forinttól a Kaposvár Kár Kft-nél fix 2,9% THM-mel. Megbízhatóság, 7 év garancia, modern technológia. Tesztvezetésért látogasson el a Kaposvár Kár Kft. Pécsi utca 4 szám alatt található Cherry szalonjába a Rákóczi focipálya mellett. Cherry, kár lenne kihagyni.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Vízáteresztő burkolatú parkolókat és esőkerteket alakítanának ki Kaposváron. Januártól 120.000 forintra emelkedik a legalacsonyabb öregségi nyugdíj. Köszöntöm a hallgatókat, 11 óra van. Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Úgynevezett szivacsvárossá alakítanák Kaposvárt, hogy a lehulló csapadék minél nagyobb részét helyben tartsák és később hasznosítsák. A város 8 helyszíntérítő programra pályázott, amelynek részeként vízáteresztő burkolatú parkolókat és úgynevezett esőkerteket is kialakítanának. Megújulhat a Kaposfolyó belvárosi szakasza is. A Jókai ligetnél állandó vízszintet hoznának létre, a parton pedig sétány, világítás és a folyóhoz vezető lépcsők épülnének. Szita Károly polgármester szerint a fejlesztéssel az aszályok, a hőhullámok és a villámárvizek hatásait is mérsékelnék. A város jelenleg a pályázatról szóló kormányzati döntésre vár. Januártól 120.000 forintra emelkedik a legalacsonyabb öregségi nyugdíj Magyarországon, erről számolt be Magyar Péter. A miniszterelnök szerint a kormány döntése több százezer idős embert érint, sokaknak akár a duplájára is nőhet az ellátás. Emlékeztetett, hogy az öregségi nyugdíj minimum összege 2008 óta változatlanul 28.500 forint volt. Vizsgálatot rendelt el a belügyminisztérium az augusztus 20-ai állami ünnepségek közbeszerzése miatt. A kifogások szerint a későbbi nyertes cég már 3 héttel a tender kiírása előtt tudhatott a megbízásról, így felmerült, hogy előnybe kerülhettek a többi pályázóval szemben. A Mi Hazánk feljelentést tett, a Fidesz pedig a közbeszerzési hatósághoz fordult. Az ügyben a Tisza alelnöke Radnai Márk neve is felmerült, ő azonban azt állítja, hogy csak a kreatív koncepció kialakításában segített, a közbeszerzésben és a szervezésben nem vett részt. Elhunyt Boros Gergely, világ és Európa bajnok kajakos. A szekszárdi születésű sportoló 42 éves volt. Pályafutása egyik legnagyobb sikerét 2007-ben érte el, amikor Duisburgban világbajnoki címet szerzett K4 200 méteren, korábban pedig Európa bajnok is volt. Aktív pályafutását 2017-ben fejezte be, ezt követően sportvezetőként dolgozott, 2018 és 24 között a Kajakkenu Szövetség szakmai igazgatója volt. Váratlanul Oroszországba érkezett kedden a CIA igazgatója. Sajtóhírek szerint John Ratcliffe azért látogathatott Moszkvába, hogy óvaintsa az oroszokat attól, hogy megtámadjanak egy NATO tagországot. A CIA igazgatója kedden orosz hírszerzési vezetőkkel tárgyalt, Vladimir Putyinnal azonban nem találkozott. Sajtóhírek szerint az amerikai hírszerzés úgy látja, hogy Oroszország egy korlátozott támadással tesztelheti a NATO reakcióját. Ez akár kibertámadás, vagy kisebb szárazföldi akció is lehet, elsősorban valamelyik balti állam ellen.
0: Időjárás jelentés.
4: Néhány napra átmenetileg visszatér a hőség. Ma napos, száraz idő várható, délután pedig 32 fokig melegszik a levegő. Pénteken tovább fokozódik a hőség, szombaton viszont hidegfront érkezik záporokkal és néhány fokos lehűléssel.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
5: Üdvözlök mindenkit, szép napot kívánok, 5 perccel 11 óra után. Jó meleg van, még egy kicsit belehúz a nyár. Lehet, hogy ezt azért még a szünidejüket töltők nem bánják egyáltalán. Neki kellemes kikapcsolódást, a többieknek jó munkát, és mindenkinek remek rádiózást kívánok velünk. Gyömbit ebben az órában is fogom kapcsolni a Kaposvár Kft-től. És természetesen játszom a jobbnál jobb slágereket, így Cameron Whitcomb újdonságát, a One for Nothing címűt. És itt van Exvel és Ingrosso párosa is. Tartsatok velünk!

Blessings címmel szólt Calvin Harris és Clementine Douglas közös dala a rádió mostan 3 perccel 4:12 után. Ismét a szó gyömb, aki gyönyörű autók között tölti az idejét, már is elmondja, hogy hol

0: A különböző akciókról is érdeklődhetnek itt a helyszínen, mi pedig a folytatásban jövünk tovább, hiszen ebben az órában, ahogy mondtam, még itt vagyunk, és hozunk sok-sok infót a folytatásra.
1: Rádió Most, Kaposvár, FM 91.2.

A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is vele.

0: Párosát hallgattuk a rádió, mostan ez volt a California Love című daluk. A folytatásban viszont már ismét Gyömbit hallgatjuk, aki a Kaposvár Kár Kft-nél van, ami egyben a Sher hivatalos márka kereskedése is.
1: Reklám. Mindenhol ott vagyunk. Rádió most. Kapcsoljuk kollégánkat.
2: Még mindig itt vagyunk a Kaposvár Kár Kft-nél, és sikerült szereznem egy új interjú alanyt, ugyanis új témánk is van, ami pedig nem más, mint a szervizelés. Itt van mellettem Papp Bálint, szervizvezető. Mit lehet tudni, milyen márkákat lehet ide behozni hozzátok szervizelni?
3: Alapjáraton a négy fő profilunk az Renault, Dacia, Chery és a Hyundai márkák teljes körű szervizelése, illetve garanciális ügyintézése, garanciális javításokat is beleértve. Teljes körű licenszel van mind a négy márkára, javítás és szervizelés.
2: Ez mit jelent egészen pontosan?
3: Ugye mind a négy márkára van külön szakképzett kollégánk, akik az importőr által előírt képzéseken folyamatosan részt vesznek, és a szakmai tudásukat ezzel gyarapítják. Így bármi nemi probléma lépne föl bármelyik márkával, ezeket szakszerűen tudjuk orvosolni.
2: Ugye gyakran előfordul, hogy kigyullad egy lámpa az autóban, ami mondjuk valami hibát jelez, akkor, hogyha ide bejön valaki, mondjuk egy szőke hölgy, akkor be tudjátok azonosítani, hogy mi a probléma, mert nyilván azért ezt egy laikus nem biztos, hogy tudja, vagy a szervizkönyvet elkezdi lapozgatni, akkor talán, de lehet, hogy egyszerűbb, hogyha ide bejön hozzátok.
3: Ugye mi a munkafelvételen hárman vagyunk, van egy munkafelvevő kollégám és egy raktáros kollégám, mind a hárman úgymond szakmailag képzettek vagyunk, így próbálunk minél több információt kinyerni az ügyféltől, hogy milyen körülmények között jelentkezett esetleg ez a hiba lámpa. Körül tudja írni, hogy mi volt az az adott pillanat, amikor ez megtörtént, illetve jelenleg is fönnáll-e az autóba a hiba. Ha bárkinek olyasmi problémája van, hogy ez a lámpa ez most hirtelen fölgyulladt, vagy azonnali beavatkozás kellene, akkor megpróbáljuk lehetőségeinkhez mérten soron kívül segíteni az ügyfeleknek, és akkor a gyári előírt diagnosztikai módokat, módszereket végezzük el az autón, és ezáltal a hiba 98%-ába feltárásra kerül, mondhatni azonnal.
2: Hogy látod egyébként, hogy miért fontos az, vagy miért jobb az szakmailag, hogyha valaki egy márka szervizbe hozza az adott autót? Gondolom, nyilván vannak olyan speciális dolgok, amit lehet, hogy egy sima szervizben nem biztos, hogy azonnal mondjuk tudnak.
3: Ugye vannak az általános szervizek, erre azt szoktuk mondani, egy olajcserét az bárki meg tud csinálni, de amikor, amit az előbb említetted, jön egy hibalámpa, jön egy furcsa hang az autóból, vagy bármiféle ilyesmi meghibásodás, ahol kell az a tudás, amit az importőr ad át a márka szervizben dolgozóknak, ami egy ilyen belsős képzési rendszerben megy folyamatosan, ilyenkor jönnek elő ennek a dolognak a pozitívumai, hogy igenis márka szervizbe kell hordani az autót.
2: Egyébként akkor azt lehet mondani, hogy nálatok is akkor az adott márkák jönnek be szervizre.
3: Igen, ez a négy márka a fő profilunk, amit mi teljes körüleg és maximálisan tudunk végezni bármiféle beavatkozást ezen az autókon.
2: Beszéltünk itt már az előbb Márióval a különböző cseri kedvezményekről, hogyha valaki vesz egy cseri autót, akkor esetleg számíthat-e arra, hogy mondjuk kedvezményes szervizben részesül?
3: Igen, természetesen azért az új autó vásárlóknak próbálunk mindig kedveskedni azzal, hogy a továbbiakban is elégedetten tudjon távozni a mi szalonunkból, hogy folyamatos kedvezményeseket biztosítunk az időszakos szervizekhez, illetve ne legyen, de ha bármiféle garanciális probléma van, azt megpróbáljuk soron kívül kezelni.
2: Nagyon szépen köszönjük, és mi még jövünk vissza innen a helyszínről.
1: Reklám hangzott el. Műsorajánló.
4: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
1: Easy Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
5: Családi házban élők, figyelem! Augusztusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házok ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: augusztus 24. hétfő, Északnyugati városrész Családi Házas utcái és Kisgát városrész, augusztus 25. kedd, Donner, Rómahegy, augusztus 26. szerda, Cser, Kecelhegy, augusztus 27. csütörtök, Belváros, Tüskevár, augusztus 28. péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladék Gazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
1: társadalmi célú hirdetést hallottak. Velünk gyorsabban telik a munkaidő. Rádió Most.

0: Közlekedési információk.
1: Az információim szerint a városban jelenleg nyugodtan lehet közlekedni szinte mindenhol. Ha ti más tapasztaltok, illetve ha valami fontosat láttok, írjátok meg nekünk a 7032-32355-ös SMS és Viber számunkra. Ugyanakkor nem árt azt észben tartani, hogy ma estétől Kaposvár közterületein lombpermetezés lesz. Szeptember 1-jéig mindig az esti éjszakai órákban az időjárás függvényében permetezik a lombokat Kaposvár közterületein. A felhasznált készítmények senkire sem jelentenek veszélyt, és a gépjárművekben sem okoznak károsodást, de arra kérnek mindenkit, hogy azért fokozott figyelemmel járjatok az érintett közterületeken, már ahol tapasztaljátok majd az esti éjszakai órákban, hogy permeteznek. Vigyázzatok magatokra, egyébként pedig mindenhol.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat! Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most!

0: A Hörzolát Purple Disco Machine dolgozta fel a Wonderful Life, így szólt a rádió moston. 4 perc múlva lesz déli 12 óra, még van miről beszélni egy Gyömbinek, aki a Kaposvár Kár Kft-nél van, ami egyben egy Sherry márka kereskedés is, az elmúlt 2 órában a helyszínről jelentkezett be, és még hoz nekünk infókat így az óra végén.
1: Reklám. Mindenhol ott vagyunk. Rádió most. Kapcsoljuk kollégánkat.
2: Visszatért ide mellém Kovács Mária ügyvezető, ugyanis van még miről beszélni, hiszen a Cserin kívül más márkát is megtalálnak azok, akik ellátogatnak ide a Kaposvár Kár Kft-hez. Mit lehet tudni, mi ez a márka, és itt milyen kedvezményekkel készültök?
3: Így van, így ahogy mondtad, a Cserin és a szervizen kívül még mással is tudunk szolgálni az ügyfeleinknek. Itt egy nagyon Magyarországon is régi múltra visszatekintő márka, a Hyundai-t is áruljuk már lassan 12-13 éve. Ennek is szinte ugye az összes modellje megtalálható nálunk a bemutatóteremben, és kinn a tesztautó parkolóban az összes modellhez tudunk tesztvezetést ajánlani, tehát erre is szívesen várjuk minden ügyfél érdeklődését. Ami nagyon fontos most a Hyundai-jal kapcsolatban, ugye a legfontosabb modell itt nálunk a Hyundai Tucson, amit hála Isten nagyon sokan választanak, nem is véletlenül, hiszen nagyon megbízható modell, 5 év kilométer korlátozás nélküli garanciával, és most egészen ez is évvégéig tartó akcióban ez az autó 9.300.000 forinttól már megvásárolható, szinte gazdag felszereltséggel, illetve van ennek a kis testvére, a Hyundai Kona, ami szintén egy nagyon modern autó, minden vezetés támogató rendszerrel felszerelve, ő is már 7,5 millió forinttól kapható, és ezek mellé a remek árok mellé még ugyanígy, mint a másik márkánk esetében 2,9%-os THM-es finanszírozást tudunk ajánlani.
2: Egyébként itt akkor tulajdonképpen ti mindent intéztek is, akár itt a finanszírozás kapcsán, tehát megkönnyítve a vásárlónak a dolgát?
3: Igen, mi végigvezetjük az egész folyamaton a vásárlót, egészen ugye a vételtől az eladásig, biztosításokkal foglalkozunk, kaszkókötéssel, műszaki vizsgáztatással, tehát minden, ami az autóhoz kell, igazából az ügyfélnek csak fizetnie kell, és ezen kívül mi mindent, ami az autóval kapcsolatos, el tudunk neki intézni, neki csak annyi a dolga, hogy bejöjjön és átvegye a gyönyörű új autóját.
2: Beszéltünk a jelenről, de van-e a jövőre valami nagyívű terv, esetleg mondjuk portfólió bővítést terveztek-e bármilyet?
3: Igen, erre most jó, hogy rákérdeztél, mert pont a közelmúltban történt egy megegyezés egy új márkára nálunk, és ez októbertől megtalálható lesz nálunk, ő lesz az MG, tehát ezen túl, aki bármi MG-vel kapcsolatos ügyet, akár új autót szeretne vásárolni, akár márka szervizbe szeretne hozzánk jönni, nyugodtan keressen minket, hiszen októbertől már a portfóliónkban megtalálható lesz az MG márka is.
2: Akkor lehet, hogy erről majd még egy külön beszélgetést is majd meg tudunk ejteni valamikor.
3: Hát igen, még az is lehet. Nagyon friss még az info, de jó, hogy rákérdeztél, mert így akkor ezt már így hivatalosan is el tudom mondani, hogy az MG az érkezik a Kaposvárkárhoz.
2: Szuper, akkor elérhető lesz tehát az MG is, mi pedig most búcsúzunk innen a helyszínről. Kovács Máriónak nagyon szépen köszönjük a vendéglátást, amit itt kaptunk a Kaposvárkár Kft-nél, és mindenkit arra bíztatunk, hogy akár a mai napon, akár a hétvégén szombaton is nyitva vagytok, látogasson el, hiszen ingyenes tesztvezetés várja az érdeklődőket, illetve minden fontos információt meg lehet itt tudni az akciókról is. Búcsúzunk innen a helyszínről, a Kaposvár Kár Kft-től.
1: Reklám.
4: Hihetetlen, de igaz. A Mantrani cipő hihetetlen akciójában 2 pár lábbeli vásárlása esetén csak az egyiket fizeti teljes áron, míg a másodikat 2000 forintért vásárolhatja meg. Részletek a Kaposvár plázában. Ne feledje, ha cipő, akkor Mantrani.
1: Reklám hangzott el. Hírek most.
5: Porsche találkozó lesz szombaton a városban. Továbbra is 100%-os a Rákóczi az NB3-as bajnokságban. Köszöntöm a hallgatókat. Déli 12 óra van. Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Több mint 70 Porsche érkezik szombaton Kaposvár belvárosába. Ismét megrendezik a Kaposvár klasszik autós túrát, amelyen új és veterán modellek egyaránt részt vesznek. A mezőny várhatóan 4:12-kor érkezik meg a sétáló utcába, az autókat pedig délután 1 óráig lehet megtekinteni a Kossuth tér környékén. A rendezvényre elsősorban a Porsche rajongókat és az autók szerelmeseit várják. Nem adta fel a próbálkozást egy somogyi biztosítási ügynök, miután a munkatárs nője kikosarazta és letiltotta a telefonszámait. A férfi az egyik ügyfelének személyes adataival visszaélve 10 új előfizetést kötött, így újabb SIM-kártyákhoz és telefonszámokhoz jutott, amelyekről továbbra is zaklatta a nőt. Az ügyfél, akinek az adatait felhasználta a férfi, csak akkor jött rá visszaélésre, amikor ő maga is szerződést szeretett volna kötni a szolgáltatónál. A Fonyódi járási vádat emelt a biztosítási ügynök férfival szemben, és próbára bocsátást indítványozott. Továbbra is 100%-os a kaposvári Rákóczi az NB3-as labdarúgó bajnokságban. A zöldfehér együttes legutóbb szerdán hazai pályán a Paks 2-t győzte le 3-1-re izgalmas mérkőzésen. A Rákóczi a 10. percben Hampuk Ádám 11-es góljával vezetést szerzett, majd a Paks a 68. percben egyenlített. Sokáig úgy tűnt, döntetlen marad az állás, de a 86. percben végül Gágyor Domán visszaszerezte a vezetést, a 95. percben pedig Mayer Milán a góljával végleg eldöntötte a találkozót. Tabellán és már szombaton újabb bajnoki vár a csapatra a Dunaharaszti otthonában. Januártól 120 000 forintra emelkedik a legalacsonyabb öregségi nyugdíj Magyarországon, erről számolt be Magyar Péter. De a miniszterelnök szerint a kormány döntése több százezer idős embert érint, sokaknak akár a duplájára is nőhet az ellátás. Emlékeztetett, hogy az öregségi nyugdíj minimum összege 2008 óta változatlanul 28.500 forint volt. Ismét maximális teljesítményen működik a paksi atomerőmű. Magyar Péter miniszterelnök szerda este közölte, hogy mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina újra kifogástalanul üzemel. A Duna alacsony vízállása miatt több reaktort és turbinát le kellett állítani az elmúlt hetekben, és felmerült az is, hogy az egész atomerőművet le kell állítani biztonsági okokból. Erre végül nem került sor, és az elsüllyesztett bárkák, a fenék küszöb építése és a vízszint emelkedése miatt most újra teljes kapacitással üzemel az atomerőmű. Brutális árvíz pusztított Nepálban, a katasztrófa után pedig két magyar állampolgárt is eltűntként keresnek. A külügyminisztérium szerint nem zárható ki, hogy további magyarok is lehetnek az eltűntek között. A Nepál és Tibet határvidékét sújtó villámárvíz több falut is elsöpört, a halálos áldozatok száma pedig elérte a 160-at.
1: Időjárás jelentés.
5: Délután is marad a napos, száraz, meleg idő. A csúcshőmérséklet 32 fok környékén alakul. Holnap tovább fokozódik a hőség, szombaton viszont hideg front érkezik záporokkal és néhány fokos lehűléssel.
1: Időjárás jelentést hallottak.
6: A Rádió Most stúdiójában Györfi Betta.
1: Györfi Betta.
6: Györfi Betta.
0: Lépnem kell, nem, én maradok, csak jön a Kuplung új dalával, aminek ez a címe, de Tóth Gabi a Sugar Daddy-vel is érkezik, valamint itt van My Smith, nice to meet you. Örülök, ha továbbra is együtt rádiózunk. Tart.

Pink énekelte dalát, a One of Us címűt a rádió moston. Igen, tartalmas lesz ez az augusztus 27-i nap, legalábbis itt a 91.2-n biztosan. Sőt, még valamiben biztos vagyok, hogy valakinek nagyon szerencsés napja lesz a mai, mert nyerhet tőlünk, hiszen játszani fogunk majd az Obi előtti zöldséges jóvoltából egy jó nagy finom piros dinnyért. Ezt tehát tutira megjósolhatom, de hogy még mit jósolnak nekünk már, azt is el fogom mondani, kicsit később, ahogy megszokhattuk, de nem maradhat el a horoszkóp ezúttal sem. Hamarosan jövök azzal is. Addig pedig jön a Jonas Brothers, Madonna, és most Eminem Houdinival.

hazafelé? Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük.

0: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentés.
2: Igazi nyári napunk van ma, 33 fokos csúcshőmérséklettel és a szikrázó napsütéssel, felhő alig lesz az égen, az éjszakai órákban sem érkeznek, és mindössze 19-20 fokig hűl vissza holnap reggelre a levegő. Szintén gyönyörű napsütés vár ránk, és már 35-36 fok is akár pénteken. Valamelyest csillapodik ez a nagy hőség hétvégére. 31-32 fokot mérhetünk majd a délutáni órákban szombaton és vasárnap. Szombaton több felhő lesz felettünk, és a szél is erősebben fújhat, vasárnapra viszont gyengén felhős és mérsékelt széllel kísért napot jósolnak nekünk, aztán meleg még egy jó darabig nem tágít, jövő hét elején is lesz 33-34 fok, és utána is legalább 30 fok.
0: Az időjárás jelentést a DM támogatta, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentést hallottak. Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
3: Családi házban élők, figyelem! Augusztusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házok ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: augusztus 24 hétfő, Északnyugati városrész családi házas utcái és Kisgát városrész, augusztus 25 kedd, Donner, Rómahegy, augusztus 26 szerda, Cser, Kecelhegy, augusztus 27 csütörtök, Belváros, Tüskevár, augusztus 28 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hangoljon ránk a munkahelyen is! Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2-n.

0: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
1: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: Ma így augusztus 27-én állítólag helyükre kerülnek a dolgok. A közelgő teli hold miatt érezhetően nő a feszültség bennünk és körülöttünk, ennél is fontosabb azonban, hogy egy rendkívül erőteljes hatás miatt ma új felismerésekhez juthatunk. Szóval figyeljetek most oda arra, milyen témák kerülnek elő újból és újból, most nagy esélyt kapunk arra, hogy megnyugtatóan lezárjuk ezeket. A kosnak azt írják, hogy majd régi kérdés kerülhet ismét elő, de ezúttal már egészen más szemmel nézel rá. Egy beszélgetés során olyan információt kaphatsz, amely segít megérteni, miért alakult úgy egy korábbi helyzet, ahogy. Este már sokkal könnyebb lehet elengedni valamit, ami eddig zavart. A bikának gyakorlatilag az élet bármely területével kapcsolatosan jöhet felismerés, összerendeződés. Az is lehet, hogy előkerül egy korábbi lehetőség, amely most ismét érdekesnek bizonyul. Egy családi beszélgetésben is tisztázódhat egy régi félreértés, ami megbékélést hoz neked. Az ikrek ma jó érzékkel rakja össze a részleteket. Egy elejtett mondatból vagy érdekes információból összeállhat a kép, és rájöhetsz valamire, ami már egy ideje gondolkodsz. Váratlan üzenet is érkezhet, amely új irányba tereli a figyelmedet. A ráknál ma egy családi vagy érzelmi ügy kerülhet a középpontba. Valaki végre kimondhatja azt, amit eddig kerülgetett, és ettől tisztábbá válik a helyzet. Ha volt köztetek feszültség, most jó esély van arra, hogy végre békés mederbe terelődjön a kapcsolat.
1: A horoszkóp hamarosan folytatódik. A pillanat a tiéd. Rádió most.

0: csillagok. Most kiderül. Horoszkóp.
1: Az oroszlán ma egy döntésben juthat fontos pontra, egy korábban bizonytalan kérdésben végre megérkezhet a szükséges információ, és már nem kell annyit mérlegelned. Egyelőre azonban legyél óvatos, hogy kivel osztod meg a terveidet. Kedves szűz, ez egy nagyon szerencsés és sikeres, de ugyanakkor rendkívül intenzív nap is számodra. Egy régóta foglalkoztató kérdésre most megtalálhatod a választ, ráadásul mások is könnyebben megértik a te álláspontodat. Fontos beszélgetés, megállapodás vagy döntés is születhet. A mérlegnek ma érdemes különösen figyelni a megérzés. Különösen akkor, ha valaki szokatlanul viselkedik körülötted. Egy másnak jelentéktelennek tűnő részletből rájöhetsz, hogy mi áll egy helyzet hátterében. Este egy baráti vagy szerelmi beszélgetésben olyan téma kerülhet elő, amely közelebb hoz benneteket egymáshoz. Kedves Skorpió, egyébként is szinte röntgen szemed van, de ma ez a képességed elképesztő módon felerősödhet. Lehet, hogy valaki mond valamit, de te rögtön érzed, hogy ennél többről van szó. Egy régi ismerettség is új jelentőséget kaphat, és egy találkozás során fontos felismerés születhet benned.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik. 91.2. Rádió most!

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: A nyilas számára ma visszatérhet egy jó lehetőség, vagy egy olyan ötlet, amit korábban nem tudtál megvalósítani. Pénzügyekben jöhet a szerencsés fordulat. Ha ma sor kerül egy fontos beszélgetésre, akkor bízhatsz benne, hogy minden a kedved szerint alakul. A bak úgy érezheti ma, hogy végre minden puzzle darabka a helyére kerül. Lehet egy elintézni való, egy megállapodás, vagy egy otthonnal kapcsolatos kérdés, amit le lehet zárni méghozzá megnyugtatóan. Most könnyebb rendszerezni azt is, amit eddig túl bonyolultnak láttál. A vízöntő ma elemében lesz, mert a nap nagy részében még a jegyedben van a hold. Kaphatsz egy nagy elismerést egy olyan szemétől, akitől igazán nem vártad. Egy váratlan találkozás vagy üzenet kizökkenthet a megszokott gondolatmenetből, és új ötletet adhat. Kedves halakjegyű, egy különös álom megérzés vagy véletlenül hallott mondat is sokat mondhat neked. Közben egy korábbi érzelmi történet is új megvilágításba kerülhet, és most könnyebb lehet eldöntened, mit szeretnél vele kezdeni.
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
3: Friss, változatos, zenére hangol. Rádió most. Kellemes délután.

Ez volt Beyoncé dala, aki Shakirával közösen énekelte a Beautiful Liar címűt a rádió moston. Hogy telik a nyár utolsó néhány napja, például a mai? Remélem, hogy volt lehetőségetek szabadságra menni, és kipihentétek magatokat, bár sokaknál ezt a jó időszakot aztán felváltja a frusztráció és a fásultság. A szeptember hatás a HR szakmában jól ismert jelenség. Egyes adatok szerint kora ősszel, tehát szeptemberben és októberben kiugróan megnő az aktív álláskeresők száma. Ennek oka pedig abban keresendő, hogy a szabadság alatti nyugalom sok esetben éles kontrasztot képez a munkahelyi valósággal, amikor visszatér az ember, és felerősödik a korábban elnyomott lappangó elégedetlenség. Ezáltal az első munkanapokon tapasztalt feszültség gyakran nem csupán a pihenés végét gyászoló rossz kedv, hanem egy mélyebb karrierkrízis tünete is lehet. Ezért nagyon sokan felmondanak ilyenkor. Aztán belőlük lesz az a számos álláskereső, ami a statisztikai számokban is megjelenik. Nem tudom, ti is éreztek-e hasonlót, vagy elégedettek vagytok munkahelyetekkel, én bízom benne, ez utóbbi jellemző inkább. És a zenei kínálatunkkal is. Remélem elégedettek vagytok, jön az Earth in the Fire a Clean Bandit után.

0: Reklám.
1: Az Autonexusnál tudjuk, ha nem ismer lehetetlent, akkor miért ismerne kompromisszumot? Ford Ranger. Erő, terepképesség és robosztus karakter. Munkában és kalandban is otthon van. Most akár 0% THM-mel. Kedvezményes ajánlatokkal és készletről azonnal elérhető modellekkel várja Önt az Autonexus. Keresse a Ford Ranger-t az Autonexusnál. Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. A Ford Ranger készen áll. És Ön készen áll?
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Vízáteresztő burkolatú parkolókat és esőkerteket alakítanának ki Kaposváron. Szaharai por érkezik pénteken. Köszöntöm a hallgatókat, 13 óra van, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Úgynevezett szivacsvárossá alakítanák Kaposvárt, hogy a lehulló csapadék minél nagyobb részét helyben tartsák és később hasznosítsák. A város 8 helyszín térítő programra pályázott, amelynek részeként vízáteresztő burkolatú parkolókat és úgynevezett esőkerteket is kialakítanának. Megújulhat a Kaposfolyó belvárosi szakasza is. A Jókai ligetnél állandó vízszintet hoznának létre, a parton pedig sétány, világítás és a folyóhoz vezető lépcsők épülnének. Szita Károly polgármester szerint a fejlesztéssel az aszályok, a hőhullámok és a villámárvizek hatásait is mérsékelnék. A város jelenleg a pályázatról szóló kormányzati döntésre vár. Vizsgálatot rendelt el a belügyminisztérium az augusztus 20-ai állami ünnepségek közbeszerzése miatt. A kifogások szerint a későbbi nyertes cég már 3 héttel a tender kiírása előtt tudhatott a megbízásról, így felmerült, hogy előnybe kerülhettek a többi pályázóval szemben. A Mi Hazánk feljelentést tett, a Fidesz pedig a közbeszerzési hatósághoz fordult. Az ügyben a Tisza alelnöke Radnai Márk neve is felmerült, ő azonban azt állítja, hogy csak a kreatív koncepció kialakításában segített, a közbeszerzésben és a szervezésben nem vett részt. Szeptember 12-én rendezik meg az idei Köcsei találkozót, amelyen Orbán Viktor a Fidesz elnöke is beszédet mond. A Polgári Magyarországért Alapítvány által szervezett esemény zárt körül lesz, az ott elhangzó beszédeket nem hozzák nyilvánosságra. A Köcsei pikniket 2004 óta minden évben megrendezik konzervatív politikusok és támogatóik részvételével. Elhunyt Boros Gergely, világ és Európa bajnok kajakos. A szekszárdi születési sportoló 42 éves volt. Pályafutása egyik legnagyobb sikerét 2007-ben ért el, amikor Duisburgban világbajnoki címet szerzett K4 200 méteren, korábban pedig Európa bajnok is volt. Aktív pályafutását 2017-ben fejezte be, ezt követően sportvezetőként dolgozott, 2018 és 24 között a Kajakkenu Szövetség szakmai igazgatója volt. Szaharai por érkezik pénteken Magyarország fölé, emiatt szűrtebb lehet a napsütés. A Hungaromet szerint a por erőteljes déli áramlással éri el hazánkat, a közeledő hidegfront pedig várhatóan csak kevés helyen hoz csapadékot, így nem tudja kimosni a levegőből. Az apró szemű homok miatt a napnyugta sárgás-barnás árnyalatú lehet pénteken. A levegő várhatóan vasárnapra tisztul ki, a megerősödő északnyugati szél hatására.
0: Időjárás jelentés.
2: Délután is marad a napos, száraz, meleg idő. A csúcs hőmérséklet 32 fok környékén alakul. Holnap tovább fokozódik a hőség, szombaton viszont hideg front érkezik záporokkal és néhány fokos lehűléssel.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most. Doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up, 'cause you were born this way, baby.

0: Reklám. Játék következik.
1: Nem kell lemondanunk még a mézédes magyar dinnyéről. Az obi előtti zöldségesnél még meg is vehetjük naponta 9-től este 6 óráig, szombaton és vasárnap 9-től délig. A különleges zamatú mézédes dinnyéket előtte meg is lehet kóstolni. Zöldség, gyümölcs, obi parkoló, mert gyümölcsöt enni jó, keresd a Facebookon vagy személyesen az obi parkolóban. Most viszont valaki megnyerhet egy egész dinnyét, csak válaszolni kell egy kérdésemre. Mégpedig arra ezúttal, hogy milyen terméshez tartozik a dinnye. A kabakos, B. zavaros, C. zabos. Várom a helyes válaszbetűjelét a nevetekkel együtt a 7032-32-355-ös SMS és Viber számunkra.
0: Reklám hangzott el. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovecki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
2: Családi házban élők, figyelem! Augusztusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házok ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: augusztus 24 hétfő, Északnyugati városrész Családi Házas utcái és Kisgát városrész, augusztus 25 kedd, Donner, Rómahegy, augusztus 26 szerda, Cser, Kecelhegy, augusztus 27 csütörtök, Belváros, Tüskevár, augusztus 28 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

0: Programajánló.
1: A mai naptól újdonság a Kultik mozi kínálatában a Ted és a csodalámpa című mesefilm, aztán a Kutya csillagkép című dráma, valamint a Nyolc lábú követők című horror. De akad még más is a gyerkőcöknek és a felnőtteknek egyaránt. Széles a kínálat a Kultikban. Kertmozizni lehet holnap majd a Bíbor ligetben, klasszikus magyar filmekkel várnak mindenkit. 6 órától a Valami Amerika 1, este 8 órától pedig a Csini Baba lesz műsoron. Csak ülő alkalmatosságra lesz szükségetek, az esemény ingyenes. Ma ismét lesz jótékony handicap futás 6 órától a Kinizsi lakótelepi futókörnél. Nyárzáró bulit tartanak a szenior zenekarral a Desedán. Szombaton délután 4 órától a kicsiknek és nagyoknak is lesz különleges program. Ugyanakkor Titi táncházat is tartanak ismét, muzsikál a Somogy zenekar az Együd Árpád Kulturális Központban szombaton. 6:30-tól a tipegőknek, 6 órától a gyermekeknek és 7:30-tól kezdődik az ifjúság és felnőtt táncház, a belépés ingyenes. Emellett a hétvégén Lecsó fesztivált rendeznek Balatonszárszón és sörfesztivál zajlik Balatonföldváron, de falunap lesz szombaton Jutában, a sportpályán és a káposztás ételek főzőversenyét is szombaton rendezik meg Kaposfüreden.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a rádió most! A pillanat a tiéd. Rádió most!

0: Játék következik.
1: Eddig tartott az Obi előtti zöldséges játéka, hiszen már megvan a szerencsésünk, aki gazdagodott egy hatalmas dínyével, úgyhogy már is tárcsázom.
2: Hello!
1: Hello, szervusz, kedves Ildikó, én Betta vagyok a Rádió Mostból.
2: Szia!
1: Játszottál velünk, és nagyon ügyesen, helyesen is válaszoltál arra, hogy milyen terméshez tartozik a dinnye, ez így ment fejből?
2: Igen.
1: Ó, hát nem semmi, akkor te dinnyében nagyon otthon vagy. Ugye az A válasz volt a jó, a kabakos, és ezért jár neked bizony ez a nagy, finom, piros dinnye az Obiét zöldségesétől.
2: Jaj, de jó!
1: Szívből gratulálunk! Szereti a család?
2: Igen, nagyon szeretjük. Elég sokat eszünk.
1: Szuper, akkor lehet menni érte ma 6 óráig, illetve holnap is, valamint hétvégén is 9 és dél között nyitva az Obi előtti zöldséges, jó?
2: Jaj, de jó! Köszönöm!
1: Szép napot!
2: Szép napot nektek is!
1: Köszi!
0: A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Right. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is.

0: Reklám.
1: Cseritigo full hybrid modellek már 8.590.000 forinttól a Kaposvár Kár Kft-nél fix 2,9% THM-mel. Megbízhatóság, 7 év garancia, modern technológia. Tesztvezetésért látogasson el a Kaposvár Kár Kft. Pécsi utca 4 szám alatt található Cseri szalonjába a Rákóczi focipálya mellett. Cseri, kár lenne kihagyni. Hihetetlen, de igaz! A Mantrani cipő hihetetlen akciójában két pár lábbeli vásárlása esetén csak az egyiket fizeti teljes áron, míg a másodikat 2000 forintért vásárolhatja meg. Részletek a Kaposvár plázában. Ne feledje, ha cipő, akkor Mantrani.
2: Gyors, megbízható telefonjavítást keresel? Szakértők ezekben gyári minőségben? Válaszd a Hirofon szervizét, mi biztos nem okozunk csalódást. És ne feledd, keddenként továbbra is 50%-os kedvezménnyel vásárolhatsz kiegészítőket az előző Aldis üzletünkhöz képest óriási választékban. Hirofon, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi volt helyén.
3: Desedai pékség. Már 3 üzletben, reggel 5 órától. Friss, ropogós, házias péksütemények és kenyerek. Több mint 50 féle hagyományos reform, finomság és cukrász termékek helyben vagy rendelésre, telefonon és online. Desedai pékség. Egy jó nap itt kezdődik.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
4: Idén 50 éves a Deseda, súlyos autóbaleset történt ma reggel a 610-es főúton. Köszöntöm a hallgatókat, 14 óra van, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. 50 éves a Deseda, 1976. augusztus 27-én avatták fel a Kaposvár melletti víztározót és annak 300 méter hosszú gátját. A mesterséges tavat eredetileg elsősorban azért hozták létre, hogy mérsékelje az árvizeket, valamint biztosítsa Kaposvár ipari vízigényét. Az évtizedek során a Deseda szerepe jelentősen átalakult, már a város egyik legfontosabb szabadidős és természeti területévé vált. A 8 km hosszú, 245 hektáros tó ma horgászok, fürdőzők, futók, kerékpárosok és vízisportolók kedvelt célpontja, miközben továbbra is fontos szerepet játszik a vízgazdálkodásban és az árvízvédelemben. Súlyos autóbaleset történt csütörtök reggel Kaposváron. Két személyautó és egy furgon ütközött össze a 610-es főúton a Kőhárs utca közelében, az egyik gépkocsi pedig a tetejére borult. A járművekben összesen 4-en utaztak, mindannyian ki tudtak szállni, 3 sérültet azonban kórházba szállítottak a mentők. A műszaki mentést a kaposvári tűzoltók végezték el. Lakóházakat veszélyeztetett egy szabadtéri tűzökutason. Szerda délután egy kert végében gyulladt ki a száraz, magas fű, a szél pedig a közeli épületek felé terelte a lángokat. A nagyatádi, kaposvári és böhönyei tűzoltóknak sikerült megakadályozniuk, hogy a tűz átterjedjen a házakra és a közeli akácosra. A lángok mintegy 2 hektáron pusztítottak, és 2 fából készült építményt is felemésztettek. 8 óra alatt 51 gyors hajtót mértek be a rendőrök Siófok környékén. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársai kedden déltől este 8 óráig tartottak sebesség ellenőrzést a térség útjain. Az akció során több mint 2500 jármű sebességét mérték meg, és 51 sofőrnél állapítottak meg sebesség túllépést. Ez azt jelenti, hogy nagyjából minden 50. ellenőrzött autós hajtott gyorsabban a megengedettnél. Januártól 120 000 forintra emelkedik a legalacsonyabb öregségi nyugdíj Magyarországon, erről számolt be Magyar Péter. A miniszterelnök szerint a kormány döntése több 100 000 idős embert érint, sokaknak akár a duplájára is nőhet az ellátása. Emlékeztetett, hogy az öregségi nyugdíj minimum összege 2008 óta változatlanul 28 500 forint volt. Kármán András pénzügyminiszter pedig azt közölte, hogy a nyugdíjminimum emelése mellett az alacsony nyugdíjakat sávosan tovább növelik. Már 3 magyar érintettje van a Nepált és Tibetet sújtó pusztító villámárvíznek, erről számolt be a külügyminisztérium. A 3. eltűnt magyar állampolgárról a pekingi nagykövetség kapott tájékoztatást, a diplomaták pedig folyamatosan egyeztetnek a helyi hatóságokkal és utazásszervezőkkel. A katasztrófában eddig legalább 165 ember vesztette életét, és több mint 1300 embert, köztük több száz külföldi turistát továbbra is eltűntként keresnek.
0: Időjárás jelentés.
4: Délután is marad a napos, száraz, meleg idő. A csúcs hőmérséklet 32 fok környékén alakul. Holnap tovább fokozódik a hőség, szombaton viszont hideg front érkezik záporokkal és néhány fokos lehűléssel.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Győrti Betta.
5: 5 perccel múlt el 2 óra, vidám napot kívánok mindenkinek, és vidám hétvégét előre is, arra pedig lehet készülni, és Moli kapitány is hoz nekünk majd infót egy közelgő eseménnyel kapcsolatban, de addig is még Lutrisa McNeilének eljön a Honeybiz Daniel Figergővel, és itt van Martin Garrix és Karenella Lyre párosa egy mosolyjal.

0: Programajánló.
1: A következő néhány percben Nagy Attilával beszélgetek, önkormányzati képviselővel és a Kaposfüredi Városrész önkormányzatának a vezetője is. Megint lesz káposztás ételek főző versenye Kaposfüreden, mégpedig a szombati napon. Hanyadik alkalommal?
2: Na hát ez a legjobb kérdés, hogy hanyadik alkalommal. Már bátran mondhatom, hogy negyedszázados a történet, már a 2000-es évek elején lett először megrendezve az a rendezvény. Horváth Gáborné a Hajninak a kezdeményezése volt ez a rendezvény, és hát ez így működött az évtizedek alatt. Elmondhatom bátran, hogy én 2002 óta vagyok a részönkormányzatnak tagja, és hát akkor is minden évben részt vettem a szervezésbe, ugye dr. Henc Tamás volt az elődöm, és hát 2014-ben jött a váltás, és hát úgy éreztem, hogy ezt a programot nem szabad kihagyni, tehát folytattuk ezt a programot, és azóta is töretlen a népszerűsége neki.
1: 12 csapat lesz, ha jól tudom, eddig annyian neveztek, de ez biztos, hogy több lesz, mire odaérünk a szombathoz. Miért pont káposzta? Miért nem mondjuk babos ételek versenye?
2: Annak egy érdekes történetem, szerintem már nagyon sokszor elmeséltem. Az egykori plébános tanító, aki hát itt él, de hát nem volt lehetősége étkezésre, és akkor eljárt házakhoz étkezni, ebédelni. És az egyik háznál káposztás ételt kapott ebédre. Hát nagyon ízlett neki. És hát persze milyenek az emberek, mindjárt állóságot a szomszédjának, hogy mennyire ízlett a plébános úrnak a káposztás étel, és hát akkor a szomszéd is ezt főzött. És akkor ez így ment zsinórba. Persze végén megunta a plébános úr, és az egyik mise alkalmával kiprédikálta, hogy káposzta, káposzta, füredi káposzta, nem kíván többé a plébános gyomra.
1: Ez aranyos.
2: Sokan azt hiszik, hogy azért már káposztatermelés volt itt, de nem, hanem hát ez ennek a történet, ezért is hívnak bennünket káposztásoknak.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: Programajánló.
1: Folytatom a beszélgetést a Kaposvédi Városrész rész önkormányzatának a vezetőjével, Nagy Attilával, természetesen a hétvégi káposztás ételek főzőversenyével kapcsolatban. Hogy lesz a verseny lényege? Káposztának kell lenni az ételből, és bármit lehet belőle készíteni?
2: Pontosan a lényeg az, hogy káposzta legyen az ételben, ez a legfontosabb. Évről évre meghívjuk a Kaposvári Sporthorgász Egyesületet, ők például halas káposztát, ami hát kicsit érdekes, de soha nem maradt meg nekik az ételük. Úgy.
1: Tehát egy töltött káposzta is nevezhet akár.
2: Természetesen. Az elmúlt években voltak még idősebb nyugdíjas társaink, akik sajnos már nincsenek köztünk, volt, aki készített káposztás tortát.
1: Nem rétest?
2: Nem, tortát, szó szerint tortát.
1: Azt még nem vettem, káposztás rét is nagyon finom, eledelek közé tartozik.
2: Hát Soványeta néni sajnos már nem él, ő neki volt ez a nagy attrakciója. De egyébként csináltunk töpörtyűs langallót káposztás feltéttel is, úgyhogy kemencébe sütöttük a...
1: Hát nagyon jó. Egy jó párolt káposzta, sült káposzta, frissen kipréselt töpörtyűvel jó lehet.
2: Hát pontosan, csak egy probléma volt vele, hogy nem győztük. Ugyanaz a helyzet a lángossal is. Csináltunk káposztás lángost is. Hát a Balatonon nem állt olyan sor a lángosos előtt, mint a mi káposztás lángosunk előtt, úgyhogy összevesztek az emberek, hogy nem kerültek sorra.
1: A rendezvény gondolom ingyenes, tehát bárki látogathatja. Hogy lesz a kóstolás? Lehet-e kóstolni?
2: Természetesen a rendezvényünk ingyenes, illetve hát annyi van, hogy lehet váltani 500 forintos ételjegyeket, kétfajta káposztás ételt, és 500 forintos jegyért akkor tudnak az ide látogatók étkezni.
1: Káposztás ételek főzőversenye, tehát Kaposfüreden, szombaton?
2: Így van, hát 29-én augusztust zárjuk ezzel a rendezvényel, és hát remélem, hogy mindenki jól fogja érezni magát. Plakáton látható és olvashatók a műsorok, a programok, úgyhogy szerintem mindenki megtalálja magának valót.
1: Ugrálóvárok és mindenféle nyalákság. A programokat megtalálják Nagy Attila képviselő Facebook oldalán, illetve a rádió most is megosztotta, meg fogja osztani a programajánlóban. Mindenkit szélesen látnak.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a rádió most!

0: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentés.
2: Forró bizony a délutánunk, már 35 fokot is mutatnak a hőmérők, pedig erről nem volt szó. Késő este is 24 fok lesz, holnap reggel pedig 19 fokot ígérnek nekünk. Napsütést folyamatosan a pénteki napra is, és 35-36 fokot, de aztán lehet, hogy még melegebb is lesz. A hétvégére viszont már sokkal kellemesebbre fordul az időjárás, egy hidegfrontnak köszönhetően viszont számottevő csapadék nem érkezik szombaton, csak szél és némi felhőzet, de többnyire napos időre kell készülnünk, és 31-32 fokra, jövő hét elején lesz 34-35 fok megint egy kicsit, és a szeptember is egyelőre úgy néz ki, hogy annak első fele olyan 28-30 fokokkal telik délutánonként, a hajnalok 15-16 fokosak lesznek, nagyobb csapadékot még mindig nem látni.
0: Az időjárás jelentést a DM támogatta, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentést hallottak. Műsorajánló.
3: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
1: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
4: Családi házban élők, figyelem! Augusztusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házok ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: augusztus 24. hétfő, Északnyugati városrész, Családi házas utcái és Kisgát városrész. Augusztus 25. kedd, Donner, Rómahegy. Augusztus 26. szerda, Cser, Kecelhegy. Augusztus 27. csütörtök, Belváros, Tüskevár. Augusztus 28. péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladék Gazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallotta. Velünk gyorsabban telik a munkaidő. Rádió Most!

forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled. You got it, girl.

Varga Viktorral élhettünk át egy nagy utazás. Lotfi Begi remixében szólt a dal a Rádió Moston, és bízom benne meg volt mindenkinek az idei évre a nagy utazása, vagy az ősz tél tartogat még ilyet nektek? Egészen bátran tervezzetek, nem csak a nyári hónapokban érdemes utazni, és nem csak a téli sportot kedvelőknek érdemes arra az időszakra valamilyen kiruccanást kinézni. Annyi felfedezésre váró hely van egyébként a környékünkön is, úgyhogy az ősz se tántorítson el benneteket attól, hogy kalandokban vegyetek részt, és megismerjetek új helyeket. Akiket viszont nem kell bemutatnom, Miki és Moli nem sokára újra érkeznek a 20 csúcson legfrissebb adásával, természetesen egy izgalmas témával és óriási slágerekkel. Addig is még Ákos énekel, jön a Magna Cum Laude, Ariana Grande és Jack Jones-ékat is meghallgatjuk. Én pedig még 4 óra után visszatérek hozzátok, tartsatok továbbra is velünk!

divatos eszme minden tönkre tehetne. Az olcsó ígéretekre mindig jön a pokol.

0: Reklám.
1: Hihetetlen, de igaz. A Mantrani cipő hihetetlen akciójában két pár lábbeli vásárlása esetén csak az egyiket fizeti teljes áron, míg a másodikat 2000 forintért vásárolhatja meg. Részletek a Kaposvár plázában. Ne feledje, ha cipő, akkor Mantrani.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
2: Porsche találkozó lesz szombaton a városban. Ismét maximális teljesítményen működik a paksi atomerőmű. Köszöntöm a hallgatókat, 15 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a rádió most híreivel. Több mint 70 Porsche érkezik szombaton Kaposvár belvárosába. Ismét megrendezik a Kaposvár klasszik autós túrát, amelyen új és veterán modellek egyaránt részt vesznek. A mezőny várhatóan 4:12-kor érkezik meg a sétáló utcába, az autókat pedig délután 1 óráig lehet megtekinteni a Kossuth tér környékén. A rendezvényre elsősorban a Porsche rajongókat és az autók szerelmeseit várják. Továbbra is 100%-os a kaposvári Rákóczi az NB3-as labdarúgó bajnokságban. A zöldfehér együttes legutóbb szerdán hazai pályán a Paks 2 győzte le 3-1-re izgalmas mérkőzésen. A Rákóczi a 10. percben Hampuk Ádám 11-es góljával vezetést szerzett, majd a Paks a 68. percben egyenlített. Sokáig úgy tűnt, döntetlen marad az állás, de a 86. percben végül Gágyor Domán visszaszerezte a vezetést, a 95. percben pedig Mayer Milán a góljával végleg eldöntötte a találkozót. Tabellán és már szombaton újabb bajnoki vár a csapatra a Dunaharaszti otthonában. Az alacsony vízállás miatt közel 70%-kal több riasztást kaptak a tűzszerészek júliusban és augusztusban, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A visszahúzódó folyók és tavak ugyanis számos korábban víz alatt vagy az üledékben rejtőző robbanótestet tettek láthatóvá. Különösen sok bejelentés érkezett a Duna mentéről, a sürgős esetek száma pedig több mint háromszorosára nőtt. Ismét maximális teljesítményen működik a paksi atomerőmű. Magyar Péter miniszterelnök szerda este közölte, hogy mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina újra kifogástalanul üzemel. A Duna alacsony vízállása miatt több reaktort és turbinát le kellett állítani az elmúlt hetekben, és felmerült az is, hogy az egész atomerőművet le kell állítani biztonsági okokból. Erre végül nem került sor, és az elsüllyesztett bárkák, a fenék küszöb építése és a vízszint emelkedése miatt most újra teljes kapacitással üzemel az atomerőmű. Szaharai por érkezik pénteken Magyarország fölé, emiatt szűrtebb lehet a napsütés. A Hungaromet szerint a por erőteljes déli áramlással éri el hazánkat, a közeledő hidegfront pedig várhatóan csak kevés helyen hoz csapadékot, így nem tudja kimosni a levegőből. Az apró szemű homok miatt a napnyugta sárgás-barnás árnyalatú lehet pénteken. A levegő várhatóan vasárnapra tisztul ki a megerősödő északnyugati szél hatására. Életét vesztettek 2 dolgozó, egy harmadik pedig életveszélyesen megsérült egy mohácsi ipartelepen történt robbanásban kedden. A rendőrség szerint vélhetően egy fatárolóban lévő porállagú faanyag gyulladt meg az üzemanyagellátórendszer közelében, és mintegy 150 méteres lángcsóva keletkezett. A 3 munkást súlyos sérülésekkel vitték kórházba, 2 később életüket vesztették, társuk életért pedig továbbra is küzdenek.
0: Időjárás jelentés.
2: A nap hátralévő felében is marad a napos, száraz, meleg idő. A hőmérséklet 30-32 fok környékén alakul késő délután. Holnap tovább fokozódik a hőség, szombaton viszont hideg front érkezik, záporokkal és néhány fokos lehűléssel.
0: Időjárás jelentést hallottak.
3: Következzék a műsor, ahol minden megtörténhet. A műsor, ahol 20-an ma is eljutnak a csúcsra. Hölgyeim és uraim, a 2 kusza és elvetemült manus, Mao és Molly!
4: Sziasztok, drága hallgatóink! Hello mindenkinek! Újra a megszokott felállásban jelentkezik a kusza lista, mert itt ül velem szemben.
5: Molly de la Fonta, Big de la Rosa.
4: Ennyi.
5: Aki állandóan versenyző akart lenni, Forma 1-es,
4: Big de la Rosa. És nem akartál mondjuk rockstar lenni Amerikában?
5: Gitárod.
4: Na, ugye?
5: Egy amerikai
4: izomautó tulajdonos.
5: Az igen, egy Ford Mustang, Max 5000-es.
4: Hát jó, na jó. De csak, hogy keveset fogyassz.
5: De menjen a 3 litjivel azért.
4: Menjen a 3 litjivel, nem hallottam, hogy litj.
5: Hát ez... Milyen égés lenne, hogy beállnék egy 5000-es Ford Mustang, és tankolnék bele 3 litert.
4: Nagyjából az indításhoz lenne elég.
5: Megkérdezzék, hogy nem világ, mi lesz világ körüli út?
4: Sziporkázol, Vili. My dear friend. Na hát, drága hallgatóink, sziasztok, hozzuk a hét legjobb dalait, megyünk egyet az időgéppel, és prezentáljuk a retro helyezettet is, illetve most is elmerülünk, pontosabban most aztán igazán elmerülünk
5: merül
4: a
5: egyedül. Azt hittem már, hogy zavaros vizeket találtál, vagy tavat, úgyis kevés van mostanában vízből, te merülni akarsz, nem is tudsz merülni, basszus.
4: A popkultúrában szeretnék
5: az
4: merülni.
5: Az még nem szárad ki?
4: Az még nem, az még nem. Na, képzeljétek el, hogy egy megdöbbentő érdekességre figyelt fel minap, amin egyébként semmi csodálkozni való nem volt, én mégis ezt tettem, én mégis megdöbbentem. Ugye nemrég ünnepeltük augusztus 20-án, hát sokan úgy mondják, hogy Magyarország születésnapját, ami ilyen formán azért nem túl helyes, pontosan hivatalosan az államalapítást és az államalapító első Szent István király emlékét ünnepeljük augusztus 20-án. Sok minden csatlakozik ehhez, és bár ugye augusztus 20-át 1083-tól, tehát István szenté avatásától számolja Magyarország, azért azt mondhatjuk, hogy hazánk államalapítása idén 1026 éve történt.
5: Ezer éve, több mint ezer éve.
4: Bizonyám.
5: Ez nem kicsi ám.
4: Az nem kevés. Na, és akkor most jön az, ami engem megdöbbentett, mert hogy mások is ünnepelnek idén. Július 4-én lett 250 éves az Amerikai Egyesült Államok.
5: Aztán mégis többre vitték, mint mi.
4: Tudtam, hogy ezt fogod
5: hát,
4: mondani.
5: Mit mondjak ezekre a jenkikre?
4: De nem tűnik nagyon kevésnek?
5: Hát dehogy nem.
4: 250 év csupán, gyerekek, hát 1776. július 4-én fogadta el a Philadelphiai Kontinentális Kongresszus a függetlenségi nyilatkozatot. Csodálkozzunk rá azért egy picit a világra. Nem is csak ha hozzánk hasonlítjuk őket, azért az eltagadhatatlan, hogy nekik 250 év alatt mit sikerült elérniük. Nyilván ehhez kellett nagyon sok magyar is, mert hogy magyarok mentek ki Amerikába, váltották valóra a saját és Amerika álmait is, tehát hogy Amerika azért az elején nagyon beszipolyozta az embereket, és tényleg mindent, ami szükség volt ahhoz, hogy az legyen, ami lett.
5: A szürke állományt.
4: Például.
5: Kiszipolyozta Európában, meg a világból, és hú, tényleg sok mindent feltaláltak.
4: Itt most hagyjuk egy kicsit a történelmet, illetve azt, hogy mennyi minden káros dolog van, ami ugye Amerikából az egész világot elárasztotta. Most egy kicsit a popkultúrával foglalkozzunk, és vizsgáljuk meg azt, hogy Amerika 250 év alatt alapjaiban változtatta meg a világot. Erre gondolok. Erre gondolok, az életérzésre. Arra az életérzésre, amire azért úgy titkon, leszámítva egy-két mufurcot, azért mindenki vágyik egy picikét, tehát mindannyian bámoljuk a filmeket, hallgatjuk a zenéket, esszük a kaját, és mindenki egy kicsit próbálja Amerikába képzelni magát.
5: Zene, Hollywood, életérzés.
4: A popkultúra és minden alapja.
5: És tudod, mi az érdekes? Hogy azért ott volt az angol popkultúra és a Beatles-szel óriási dolgot alkottak.
4: Igen, de mégsem aztán... hasonlítható össze, sőt, a Beatles is oké, hogy britek, európaiak, de nézd meg, John Lennont Amerikában ölték meg, őket is beszippantotta rögtön Amerika, érted? Most na, úgy szép, értettem, hogy hát ott éltek, tudom. Hogy amerikai, Amerikában is hatalmas sztárok voltak. Világsztárok lettek, de azzal, hogy Amerikát is meghódított. Az innovációk, valamint a tömegkultúra, mondhatjuk azt, hogy teljesen új irányt szabtak az emberiségnek. Na hát, a mai hacsban, gyerekek, ezek közül emeljük ki a legérdekesebbeket, amelyek bár a legtöbb esetben magyar segédlettel is jöttek létre, hiszen ugye rengeteg magyar váltotta valóra, ahogy mondtam, a saját és az amerikai álmot is, de valóban megváltoztatták a világot. Goodwill Gyuri szavaival élve megnézzük, hogy miért gondolja a világ úgy, hogy álmaimban Amerika visszainteget.
5: Hát mert abban van valami varázs, nem tudom.
4: Na, ezt a varázst fogjuk ma megfejteni, jó? Nem sokára jövünk, drága hallgatók.
5: Varázsolj, Miki!
4: Előtt azonban meghallgatjuk listánk 16. helyezettjét. A U2 és Martin Garrix közös dalával, a Fireflies-zal kezdünk. Ez az első itt a hacsban.
3: A 16.

0: Itt is vagyunk a YouTube és Martin Garrix dala után, folytatjuk tovább a 2020-as slágerlistát.
1: Hát Miklós, le voltam döbbenve, te tudod az amerikai himnuszt, és még nem is annyira hamis.
0: Mi az, hogy nem is annyira hamis? Csodálatosan elénekeltem neki az amerikai himnuszt. Na, gyerekek, felteszem a kérdést. Mit jelent Amerika? Az amerikai álom. Ugye igen, sokat emlegetik
1: a ezt. Pite, oldod a pite.
0: Meg a pite.
1: Az amerikai pitét ne hagyjuk ki.
0: Langyosan jó, igen. Nem feltétlenül politikai, katonai vagy gazdasági oldalról nézzük Amerikát. Mondjuk a gazdasági oldal az egyértelmű, mert hogy belekúszott mindenhova. Sőt, a modernnek nevezett demokráciáról is lehetne beszélni. Beszéljünk egy kicsit arról, amit te is említettél, hogy miért van valami Amerika érzése a félvilágnak? Miért integet vissza álmaimban Amerika? Miért a lehetőségek hazája? És mi az, ami Amerika nélkül nem lenne az, ami? Gondoljatok csak az alapokra. Az információs forradalom, a tömegtájékoztatás és a szórakoztató tömegtájékoztatás.
1: MTV News?
0: Hát vagy adott esetben csak a kereskedelmi televízió és rádió csatornák. Ezek mind Amerikában indultak. Az internet, a számítás technika, a digitalizáció. Valahogy ezeknek a legkönnyebben fogyasztható változatait mind Amerikához kötjük. Aztán ott a közlekedés. Hmm. Nem a Trabantokat, meg az Opeleket láttuk iszonyat dögösnek annak idején, hanem a Cadillac-eket, a Fordokat, ugye a Mustangot, ahogy te emlegetted, a Chevyket, a Pontiacokat, a Plymouthokat, azaz az amerikai izomautókat, az álomautós tömeggyártás elindítója szintén az Egyesült Államok volt. Aztán ott az űrkutatás. Hiába volt nagy hatalom a Szovjetunió, hiába kellett a keleti blokkot ünnepelnie mindenkinek, titkon azért valljuk be, hogy mindenki inkább az amerikai űrhajósok életét élte volna, valahogy ők olyan stílusosan mentek a Holdra, ahogy egyetlen másik nemzet sem
1: mentek.
0: Tudott. Ha mentek, igen. Vagy nézd meg, míg a katonai hatalmak közül egyedül a keleti blokkból ugye Gagarin nevét ismeri a világ, addig Amerikában Neil Armstrong, Buzz Aldrin, John Glenn, Alan Shepard, Michael Collins, Jim Lovell mind legendák lettek. Aztán ott a tömegfogyasztás.
1: Coca-Cola.
0: Ne legyincsen rá senki, mert ma is ezt éljük. A hipermarketek, a futószalagon futó csomagolt ételek, a gyors fizetés, a kombiba vagy terepjáróba, modern nevén SUV-ba pakolás, aztán irány a piknik. Amerika nélkül ezeket nem nagyon ismernénk, és nem azok lennének, amik. A modern piacgazdaság, a franchise rendszerek, a globális márkák kultúrája mind-mind Amerikából jöttek, gyerekek. Na és akkor hamarosan rátérünk a legismertebbre, és most itt nem a fast foodokról fogok beszélni, amikor azt mondom, hogy arra, amit a mai napig két pofával zabál az egész világ, nem a kajáról van szó, hanem a szórakoztatóiparról, bizony a show businessről.
1: Elég hasonló Hollywood.
0: Hát még mindig a világ szórakoztató fellegvára Amerika, és a popkultúrához ez csatlakozik leginkább, és egy dologban voltak nagyon ügyesek, pontosan ehhez tudták bizonyos tekintetben a gazdasági tényezőket is alakítani.
1: Mert ezt az amerikai érzés is hozzáfűzték.
0: Pontosan ez a lényege. A kaja csatlakozik hozzá, a ruházat, a divat csatlakozik hozzá, az autók csatlakoznak hozzá, minden csatlakozik. Ahogy mondtam, az amerikai űrhajósok voltak, sőt a mai napig ők a legmenőbbek. Ha megnézed, azért egy amerikai űrhajós, egy amerikai űrhajó azért az úgy néz ki, hogy így anyátok mindenit. Na,
1: hát úgyhogy egyébként csak azt a dolgot figyeld meg, nincs olyan amerikai film, amiben egy pillanatra az ászló ne tűnne föl.
0: Az meg a másik, az, hogy ők mennyire...
1: Ez a nacionalizmus, tehát, hogy Amerika, Amerika. Tényleg, bármilyen filmet, ha megnézel, bármilyen amerikai filmet, amit ők gyártottak, ha nem is sokáig, de pár pillanatra valahogy mindig bele...
0: Hát meg csak nézd meg a mentalitást. Mi meg tudjuk csinálni. Mi ott leszünk. Mi arra tesszük magunkat. Tehát egyszerűen így nőlnek föl egymás után a generációk, a nemzet. Egyszerűen olyan nemzettudatuk van, hogy az, ami fergeteges, náluk is rengeteg probléma van, tehát rengeteg probléma van. Ugye azt szokták mondani, egy barátom kint lakik San Franciscóban, ő mindig azt mondta, hogy nagy vödör, nagy adag, kokesz, kis vödör, kis adag, kokesz. Hogyha így összehasonlítanánk a kettőt, tehát azért ott is van.
1: Problematika.
0: Így van, de mondom, a politikai részét hagyjuk, mert a politika mindent tönkretesz. Úgyhogy maradunk a popkultúránál. Előtte azonban, mielőtt folytatnánk, meghallgatunk egy újabb dalt, Kygo-t és a Take Me Back című felvételt listánk hanyadik helyéről.
2: A 14.

0: rock and roll egész generációk ízlését alakították és határozzák meg ma is. Úgy is fogalmazhatunk szerintem, hogy a mainstream, vagy magyarul a fősodorbeli kultúrát és a mindennapi életünket nézzük, Amerika átformálta a világot, vagy Amerika formálta át leginkább a világot.
1: Ott van a Facebook is, óriási dolog szerintem, meg a social media, meg a hozzá kapcsolódik minden, amit kitaláltak is, így a világra öntötték.
0: Így van, és most már nem lehet nélkül létezni.
1: A Zuckerberget lehet izénni szidni, meg de, hogy amit kitaláltak, meg amit ezt összeraktak.
0: Igen, az a durva, hogy azok is szidják, akik ugyanúgy használják a terméket. Ezt imádom.
1: Ugye elmész valóban, és nem tudsz fölmenni a Facebookra, már minden baj.
0: Meg, az biztos. Na, de maradjunk a szórakoztatásnál. Gondoljatok Hollywoodra. Oké, hogy magyarok alapították, de Amerika volt a hely, ahol ezek az emberek igazán szabadon megmutathatták, hogy mi mindent tudnak. Ott volt lehetőségük. A globális filmgyártás központja Hollywood, ami ugye megteremtette a kasszasikereket, angolul ugye a blockbustereket, amiket sokat hallunk, és a világhírű filmsztárok kultuszát. Aztán a képregények és a szuperhősök. A Marvel, a DC világa, Pókember, Batman, Superman, amelyek a mai napig uralják a globális mozikasszákat. Nézd, például a Pókember olyan rekordokat döntött megint, hogy elképesztő.
1: Hát a Hollywood kispécéz egy történelmi dolgot, amiben világhírű filmet csinál, akkor az befut. Akár a tatárájárásról, akár a bármiből.
0: Igen. Aztán ott van a streaming forradalom. Gondoljatok csak bele, a Netflix, a YouTube, a Paramount, az Apple TV, a Disney Plus. Teljesen újra formálták azt, hogyan nézünk tévét, hogyan nézünk videókat, és hogy hogyan hallgatunk zenét. Apropó zene. Amerika ugye a könnyű zenei stílusok, a jazz, a blues, a rock and roll, a pop, a hip-hop és a rap őshazái. Mind Amerikából indultak hódító útjukra ezek a stílusok, és nézd meg, uralják a világot. Aztán ott vannak a zenei ikonok, ha már a zene. Olyan globális szupersztárok, akiknek a stílusa és az imázsa generációk divatját határozta meg, és határozza meg ma is. Elvis Presleytől, Michael Jacksontól kezdve, napjainkban Taylor Swiftig, vagy akár ott volt Bruce Springsteen.
1: Vagy ha kimegy európai sztára, és előbb-utóbb inkább amerikai stílus lesz.
0: Hát meg mindenki amerikai sztár akar lenni, mert onnan tudod, hogy akkor te befutottál. Aztán menjünk át egy kevésbé ajánlott, mégis egyértelműen kitörölhetetlen amerikai dologra, a gasztronómiára. Hiába dobálják a keresztet ugye a dietetikusok, sajnos a fast food éttermek, magyarul a gyors éttermek kitörölhetetlen részei a világnak. A Mackey, a Burger King, a KFC szinte minden városban ott vannak évtizedek óta, mert az emberek szeretik. Ráadásul ezek az ételek a táplálkozásnál sokkal többet jelentenek az embereknek, ugyanúgy életérzést.
1: Hát ha bemész egy Mackeybe, igen. Meg igen. Azt csinálták, hogy többé-kevésbé ugyanazt az életérzést adja Szlovákiába, Csehországba, de szerintem még Oroszországba
0: is. Hát nyilván ez a franchise rendszer megint honnan jött?
1: Hát Amerika.
0: Ha pedig hamburger vagy hotdog, mivel öblíted le?
1: Hát nem is tudom, mit mondja, kokád vagy Pepsi-t.
0: A világ legkedveltebb üdítői, Coca-Cola, Pepsi-Cola, Sprite, 7-Up, életérzés, mind-mind életérzés. Na, és akkor még nem is beszéltünk a divatról, a közösségi médiáról, az okostelefonokról, a videójátékokról, de fogunk, jó? Előtte azonban meghallgatjuk blokkunk utolsó dalát, mégpedig Niall Horan és a Taste So Good című dalt. Lejjebb csúszott a listám, hogy hanyadik, már is megmutatjuk.
2: A 13.

0: 20 a csúcson. A Rádió Most 20-20-as slágerlistája.
1: Stay tuned, don't go away now.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük, forduljon a Schneider Autóház hivatalos BMW márka kereskedésekhez Pécsen és Kaposváron. BMW kötőjel schneider.hu.
0: Reklám hangzott el. Társadalmi célú hirdetés.
3: Családi házban élők, figyelem! Augusztusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házok ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: augusztus 24 hétfő, Északnyugati városrész Családi Házas utcái és Kisgát városrész, augusztus 25 kedd, Donner, Rómahegy, augusztus 26 szerda, Cser, Kecelhegy, augusztus 27 csütörtök, Belváros, Tüskevár, augusztus 28 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Kedvenc zenéiddel!
4: Music, music.
0: A pillanat a tiéd.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd. Ne maradj le róla! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Világslágerek, világsztárok ajánlásával.
1: Hi, my name is Barack Obama, and you're listening to Who's A Chuchon.
0: A Kusza Huszas slágerlista.
2: Teljes, Miki. Visszatértünk, és hát nem véletlenül köszönjük Mr. Obama. Ő ajánlott bennünket. Na, folytatjuk tovább a Kusza Huszas slágerlista, drága hallgatók. Nem sokára beszélgetünk majd a divatról, a közösségi médiáról, az okostelefonokról, a videójátékokról.
3: Hát az iPhone.
2: Bizony.
3: De ott is van Samsung, el kell mondjam.
2: Az van, van, van. Hát konkurencia mindig van, de honnan indult mindez? Honnan indultak az okostelefonok? Mi volt az első az okostelefonok világában, amely úttörő volt? Hát bizony az iPhone is, az bizony Amerikából jött megint csak. Na, ezzel foglalkozunk nem sokára, előtte azonban meghallgatjuk az ötödik helyezettet.
3: Az is Amerikából jött.
2: The fifth. What is the fifth?
3: A retro.
2: Will.
3: Retro.
2: The retro place.
3: Oh, yes.
2: Bizony, jön a retro helyezett, drága hallgatók. Amerikát meghódítva lettek világsztárok, annak ellenére, hogy eredetileg angol banda, akiről most szó lesz. 65 éves lett ugyanis az angol poprock együttes a Tears for Fears énekese. Basszusgitárosa és alapító tagja Kurt Smith. A Tears for Fears létrejötte egyébként egy nagyon szép sztori, ugyanis két kamasz jó barát, az említett Kurt Smith és Roland Orzabal álltak össze.
3: Orza, jó neve, tetszik.
2: Orza, Orzabál. Roland Orzabál.
3: Williams Orzabál.
2: Orzabál. A banda 81-ben alakult, összesen 7 stúdióalbumuk jelent meg, ezek közül nyilván a 80-as években voltak a csúcson, és természetesen hódították meg Amerikát is, olyan slágereket írtak, mint a Mad World, a Change, az Everybody Wants to Rule the World, és az 1984-es Shout.
3: Ah, ez jön most.
2: Bizony.
3: Miki, most kapsz egy piros pontot.
2: Köszönöm szépen.
3: Ez is Amerikában, csak mondom.
2: A piros pont?
3: Igen, most exportáltam. Egy tíz, legyen
2: nálam egy tíz. Amerikai piros pontot. Köszönöm, köszönöm. Jön tehát a retro helyezettünk 84-ből a Tears for Fears és a Shout.
0: Húz a csúcson!
3: Gyönyör a kövön.
4: Oh, that's nice.

0: Ez itt a Csúcson.
1: A 20 a Csúcson.
2: Ők voltak a Tears for Fears és az 1984-es Shout című dal. Ugye róluk is érdemes tudni, hogy bár angol a zenekar, nyilván világsztárok Amerikának köszönhetően lettek.
3: Amerikában van valami az életérzésen túl, amit jól csinálok, tehát hogy egyes, hogy annak idején tényleg kiszipolyozták fél Európát meg a világot a szürkállományért, és mondd, gyere hozzám, itt valósíts meg. És nem voltak irigyek, és tényleg mögé állt egy nemzet is támogatta. Nekik tök mindegy, hogy kitalálta fel a golyos tollat, magyar vagy nem magyar, vagy német vagy orosz vagy.
2: És nyomják. És
3: gyere, csináld nálunk, és nem amerikai lennél.
2: Így van. Nagyon sokan mondják azt, hogy vannak dolgok, amiket eltarulhatnánk. Például ezt a fajta nemzeti öntudatot is, hogy ahelyett, hogy ugye mi visszahúzkodjuk a másikat, inkább emelnénk föl egymást, mert akkor azzal magunkat is felemeljük.
3: Meg ha van valami jó, mondjuk egy amerikai piros volt neked, akkor legyen.
2: Így van. Na, menjünk tovább. Amerika és a divat. Hát mi volt az alap, gyerekek? Mi van rajta? Milyen nadrág?
3: Hol kezdjük? Alsó nadrág?
2: Nem, a kis rövid nadrágod. Milyen anyagból van?
3: Farmer. Ja,
2: hát farmer. A jeans, gyerekek!
3: Ja, a trapper nem onnan jött.
2: A trapper. A trapper nem, de maga a farmer, igen. Hát mi volt az első, amit mi Levisnek
3: Levis.
2: Hívünk?
3: Levis.
2: Igen, ők Levisnak mondják, ugye.
3: Ja, ezt sose fogom megszokni, tehát nem ilyen, egy becsületes Levis.
2: Mert hogy ők találták föl, tudod, hadd legyen már joguk megmondani, hogy kell mondani. A világ leguniverzálisabb és legnépszerűbb viseletévé vált, és a mai napig divat, ugye eredetileg munkaruha volt, tehát eredetileg egyébként munkaruha volt, mert strapabíró.
3: Tehát, hogyha akarsz egy kényelmes olyan nadrágot, ami meg is lehet jelenni, még lovagolni is lehet, mert minden kabbolyfilm tele volt Rangerösekkel, meg
2: azaz
3: farmeros kabbolyokkal.
2: Levi's Lee Ranger.
3: Hát, hogy jött, hogy mozgott a kabbolyoknak a nyereg, meg ott volt a lasso, meg az a, kimondom, a Marlboro reklám.
2: Hát igen, abból is így van, életérzést
3: csináltak. Ebből csináltak egy világ mindenből, tehát...
2: Hát igen, és a farmer még most is menő. A farmerhez pedig midukál, ha nem a West End részt nézzük, nem ló, meg nem Veszkó csizma, bár a Veszkó csizma is tőlük jött, hanem a sportcipő. Hát gyerekek, a sneaker business, a világ legnagyobb üzlete, a Nike, a Converse, a Jordan és az Adidas amerikai vonala, amelyek a sportcipőket a mindennapi utcai divat státusz szimbólumává tette. Nem milliárdos, hanem csilliárdos biznisz, gyerekek.
3: És a Ray-Banek?
2: Hát vagy a napszemüveg, hát maga a divat. Na, de kukkantsuk át egy picikét a digitális popkultúrára is, amit te is emlegettél. Facebook, Instagram, TikTok, egykori Twitter, most ugye X vagy X.
3: YouTube.
2: Kell még bármit is mondani róluk? Ezek a digitális amerikai trendek ma a globális kommunikációt diktálják.
3: Mi lesz, ha megszűnik? Tegyük
2: fog
3: föl.
2: Megszűnni. Átalakul majd, de nem fog megszűnni. Akkor nem fog
3: megszűnni. Is lehetne nélkül élni.
2: Most már nagyon nehéz lenne, igen. Nagyon nehéz lenne. Aztán ott a szintén nagyon felkapott, manapság kimondottan szem előtt lévő videójáték és tech életérzés. És az általunk már emlegetett Apple, ugye az iPhone-nal, mint státusz szimbólummal, valamint az olyan hatalmas játék franchise-ok és konzolok, amelyek a fiatalok első számú időtöltésévé váltak, megint mind amerikai frontról jöttek. Brutális, gyerekek! Ilyenkor emlékezhetek mindenkit, hogy lehet mondani, hogy má, de hogy azért mindegyikünk használja, tehát mindenki életében, vagy a legtöbben Amerikát is a Facebookon szidják, illetve ott nézünk le bizonyos dolgokat, de ugyanúgy megveszed a Nike cipőt, ugyanúgy fölveszed a farmert, és megfeledkezik nagyon sok ember arról, meg ugyanúgy elmész a gyors étterembe kajálni, és elfeledkezel arról, esik, hogy
3: hát egészséges, persze, nem egészséges, nyilván, hogyha sokat zabász belőle, akkor nem jó.
2: Nyilván, hát mindenből a mérték, de hogy az életünk olyan hétköznapi részévé vált, ami onnan jött, amit észre se veszünk már.
3: Egy szaladburgát megkívántam,
2: Miki. Jó, menjél egyet, addig mi meghallgatunk egy dalt.
3: Kis burgonyával.
2: Na, nem sokára hozunk egy olyan érdekes megközelítést, hogy megkérdezték az embereket, hogy mik a legjellegzetesebb amerikai szimbólumok szerintük. Tehát mi ugrik be, azt mondom, hogy Amerika, mondj amerikai szimbólumokat is. Hogy mit soroltak fel az emberek az egész világból, na, mik a legismertebb amerikai szimbólumok, ezeket hozzuk nem sokára. Előtte azonban egy újabb dallal folytatjuk, még pedig a Nothing But Thieves-el. Nagyon szeretjük őket. Az Evolution című dal listánk negyedik helyén található. Ez jön most.
4: A negyedik.

0: Ők voltak a Nothing But Thieves és az Evolution című dal, jaj, de szeretem ezt a nótát.
1: Azt mondtad, hogy mi az, amiről nekem a dal előtt jut eszembe Amerikáról. Hát minden.
0: Ezt a mondatot gondolt újra. Azt mondtad a dal előtt, hogy...
1: Well, in America. Ja.
0: Well, ti hogy mondjátok, we know.
1: Én feletteni magyar.
0: Imádom azt, amikor kiment valaki két hétre, és jött haza, hogy well, ti hogy is mondjátok, tudod...
1: Salonna.
0: Butterfly. Pillango. Yes, yes, yes. Well, mennyit voltak itt? Two weeks. Aztán, ha komolyabban belementetek, akkor do you speak English? Yes, I do. Huh? What? No, my friend. Nézzük meg azt, hogy az emberek által mik a legjellegzetesebb, legamerikaiabb, vagy amerikaibb szimbólumok.
1: Izomautó, Harley Davidson.
0: Na például, Harley Davidson, a motorozás is, hát nézd meg, Amerika, tényleg. Na hát az emberek a világból a következőket mondták. A 66-os út, az ország leghíresebb történelmi autóútja, ez is tipikusan amerikai. Mm. Aztán a baseball és az NFL, az amerikai foci. A nemzeti sportok, a társadalmi életközpontjai, NBA, a kosárlabda, NFL, amerikai futball és a baseball. Aztán nagyon sokan emlegetik Hollywoodot, ugye a globális filmgyártás és a popkultúra fellegvárát. Aztán a zenei irányzatokat, amiket már említettünk, a jazz, a blues, a rock and rollt. Erről is esett szó, a fast food kultúrát, a hamburgereket, a sült krumplit és a drive-thru éttermek világát is nagyon sokan emlegetik a világban, abszolút Amerikához kötik. Aztán a plázák és a bevásárlóközpontok. Bizony, a határtalan fogyasztás szimbólumai.
1: A légkondi.
0: Például.
1: Mit, az is
0: aztán figyelj, a hálaadás, a Thanksgiving. Ugye nálunk annyira nem népszerű ez.
1: Több pulykánk is van itthon.
0: Így van, de a pulyka vacsorás családcentrikus nemzeti ünnep azért divatos, és ugye nagyon sokat látjuk filmekben.
1: Meg a Christmas, a karácsony, tehát olyan szépen elő tudják adni, tehát én onnét szerettem meg.
0: Hogy megadják a módját, vagy akár a Halloween-t? Oké, hogy ez egy azt kelta, nem, hát de oké, ez egy kelta ünnep,
1: tudom,
0: de
1: te
0: mégis.
1: Oda vagy érte, de én megmaradok a töklámpásnak észre.
0: Hát mindig kiteszed a töködet az ablakban. A jelmezes töklámpás ünnep modern formája abszolút Amerikához köthető. Mindenki Amerikába akar menni egy Halloween ünnepségre. Aztán ott van a self-made man mítosz. Az álom, hát az álom, hogy bárki a semmiből gazdag lehet.
1: Erről beszéltünk, hogy ezért jó Amerika, ebből szempontból.
0: Így van, és ugye ez abszolút megvan, tehát ez a kész Amerikába, és mosogatsz még.
1: Lesz a 20 dollár a zsebedbe.
0: Így van, aztán 20 millióval.
1: Kitalálsz valamit akkor.
0: Így van. Aztán ott van a fekete péntek, a Black Friday. Hát a gigantikus leározások és a vásárlási láz napja. Sokaknak ez is Amerikáról jut eszükbe.
1: Tényleg,
0: hogy Amerika.
1: Óriási a leárazás.
0: Ott az ott nem úgy van, mint nálunk. Ez is, mi annyira tipikusan csináljuk. Előtte egy héttel felárazzuk, azt visszaárazzuk normál ára. Black Friday!
1: Vigyen szép!
0: Tessék jönni! Na, aztán a szabadságszobor is nagyon sokaknak Amerika szimbóluma. Ugye a New York híres a szabadságot hirdető jelképe, amely ugye a franciáktól került Amerikába. De hogy, amit te mondtál.
1: Ezt franciától kapták. Úgy.
0: Így van, de nézd meg, mégis Amerika szimbóluma lett, mert ők magukévá tették.
1: De látod, itt is a hozzáállás, nem azt mondták nekem, ilyen nem kell.
0: Így van.
1: Majd így csinálok magamnak.
0: Így van.
1: Nem, elfogadták, elismerik, hogy Franciaországtól kapták, és ott van.
0: Így van. A függetlenségi nyilatkozat is sokaknak eszükbe jut, hogyha megkérdezik, hogy mi az, amit megemlítenél Amerikában. Maga a függetlenség és a demokrácia, mint olyan, sokaknál beugrik Amerikáról. Aztán ott van az amerikai zászló. Ugye az 50 csillag és a 13 sáv egysége, ahogy te is mondtad, minden amerikai filmben feltűnik, sőt, nézzük nálunk Európában, ha régebben menő akartál lenni, akkor föltetted a kocsidra vagy valahova az amerikai zászlót, és attól te már menőbb lettél, mert abból is divatot csináltak. Aztán ott vannak ugye az emlékművek, a Lincoln és a Washington emlékművek. Ezek mind ikonikus építmények, hogyha meglátod őket, rögtön tudod, hogy Amerikáról van szó.
1: Aki nem ismeri föl a Fehér házat, az ott bajog van.
0: Ott vannak, igen. Aztán ott van a Rushmore hegy.
1: Ugye mondhatom a Magyarország házról is, az is föl kell ismerni. Legalábbis
0: így van,
1: nekünk.
0: Így van, így, hát nem azt mondtuk, hogy ez jobb, hanem azt, hogy azt mindenki megismeri, nyilván az országházat is.
1: Milyen hegy?
0: A Rushmore hegy.
1: Hát ezt még nem tudom. Ezt...
0: Hát a négy elnök befaragott arcával, de hogy nem tudod, Amerikában ott van a Rushmore hegy, belé oda van faragva négy elnök. Arc.
1: Még csak négy.
0: Annyi volt a hely, Willi. Aztán a cowboyok és a vadnyugat, a farmok, a lovak és a pionír múlt emléke.
1: Hát a Mustang,
0: hát így van, a vadló. Így van, a vadlovak. De nézzek tényleg, hogy ez a, abszolút ez a western, cowboyos, fegyveres világ, ez abszolút amerikai, sokaknak ez jut Amerikáról eszébe. Aztán a Fehér ház, ahogy te is mondtad, ugye az elnöki hivatal, a hatalom szimbóluma. A Grand Canyon, sokan mondják azt is.
1: Gyönyörű.
0: Így van, egy hatalmas kanyon, ugye, ha jól tudom, akkor az oregoni és az arizonai sivatag mélyföldjén található ez. Aztán ott van a Yellowstone Nemzeti Park, ez is sokaknak eszükbe jut Amerikáról. A Mississippi folyó, a Niagara vízesés. De hogyha ezeket hagyjuk és visszatérünk a popkultúrához, akkor mondhatjuk megint a szuperhős képregényeket, Superman-t, Batman-t, a Marvel univerzumot, ami még most is lázban tartja a világot, ahogy mondtam, hát Pókember tarol pont a mostani időszakban fut ugye a mozikban. Aztán általad említett Szilíciumvölgy, bizony a szürke állomány és a technika központja. Végezetül pedig még van egy olyan jellegzetes dolog, amit szinte csak Amerikában látunk.
1: A szexipar.
0: Így van, Vili! Erre gondoltam, de így se rossz.
1: Hát kihagyod, hát pont ez.
0: Az így se rossz. A sárga iskolabuszokra gondoltam én alapvetően. Az sincs máshol. Köszönjük, Vili. A legjobb végszó. Nagyon köszönjük, drága
1: Vili. Legyenek sárga iskolabuszok itthon is.
0: Nem kell nekünk sárga iskolabuszok. Figyelj! Legyen valamilyen iskolabusz, az is tök mindegy. Az is milyen jó, érted, hogy ott felszáll a diák az iskolabuszra, és iskolabusz viszi iskolába a skacokat. Azért, ha belegondolsz nálunk, hol volt ilyen, hol vitt engem a sárga iskolabusz? A sárga 12-es, az vitt az iskolába. Úgyhogy kaptam bérletet, de ott ültem Mamikával, Jorikával, Terikével.
1: Legalább el tudtad mondani, milyen szép az iskola.
0: Hát de nem tudtam megírni a leckémet az iskolatársaim segítségével. Például. Na, hát gyerekek, megdöbbentő, igaz, hogy 250 év alatt mi mindent összehoztak, ami most is az életünk része. Nyilván azért azt lehet mondani, hogy technológiailag már azért nyilván Japán, Kína azért nagyon komoly felzárkozásban van, és nem lehet megmondani pontosan, hogy most
1: ki
0: hogy
1: az erősebb kutya.
0: Így van, de egyértelmű, hogy világhatalom, de hogyha mondom a politikát és a gazdaságot ilyen formán félretesszük, az életérzésből, a feelingből, a szórakoztatásból egyszerűen senki nem lesz, aki lenyomja őket.
1: Majd mi a kilencükú hidda?
0: Rendben, Vili.
1: És a csikósokkal.
0: Már is indult a propaganda. Teddy Swims-el búcsúzunk, aki szintén amerikai. Break Up in Reverse, ez dalának címe, listánk második helyén található. Ezzel köszönjük meg a figyelmeteket, és találkozzunk jövő héten. Vigyázzatok magatokra. Goodbye.
1: Itt van Amerika, hello.
2: A második.

Ez volt a 20 a csúcson, a Rádió Most 20-20-as slágerlistája. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Kedvenc zenéiddel a pillanat a tiéd.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.
2: Reklám. Az Autonexusnál tudjuk, ha nem ismer lehetetlent, akkor miért ismerne kompromisszumot? Ford Ranger. Erő, terepképesség és robosztus karakter. Munkában és kalandban is otthon van. Most akár 0% THM-mel. Kedvezményes ajánlatokkal és készletről azonnal elérhető modellekkel várja Önt az Autonexus. Keresse a Ford Ranger-t az Autonexusnál. Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. A Ford Ranger készen áll. És Ön készen áll?
3: Hihetetlen, de igaz! A Mantrani cipő hihetetlen akciójában két pár lábbeli vásárlása esetén csak az egyiket fizeti teljes áron, míg a másodikat 2000 forintért vásárolhatja meg. Részletek a Kaposvár plázában. Ne feledje, ha cipő, akkor Mantrani!
2: Hogy miért a Hírofon? Szakértelem, megbízhatóság, segítő készkiszolgálás. Új és használt telefonkészülékek, kiegészítők, számítástechnikai eszközök széles választékával várunk. A Honvéd utca 55-ben. Használt telefonbeszámítás a napi legmagasabb áron. Vár a Hírofon a szolgáltatóházban, a DigiVolt helyén.
0: Megérkezett a BYD Kaposvárra. Fedezd fel a BYD elektromos és plug-in hibrid modelljeit a Schneider Autóházban. Most nyitási akcióval várunk. Minden új BYD mellé fali töltőt adunk szeptember 30-ig. Ismerd meg, próbáld ki, és válaszd a jövő autóját. BYD Kaposvár, Schneider Autóház, Elődvezér utca 1. Reklám hangzott el. Hírek most.
4: 50 éves a Deseda. 1976. augusztus 27-én avatták fel a Kaposvár melletti víztározót és annak 300 méter hosszú gátját. A mesterséges tavat eredetileg elsősorban azért hozták létre, hogy mérsékelje az árvizeket, valamint biztosítsa Kaposvár ipari vízigényét. Az évtizedek során a Deseda szerepe jelentősen átalakult. Már a város egyik legfontosabb szabadidős és természeti területévé vált. A 8 km hosszú, 245 hektáros tó ma horgászok, fürdőzők, futók, kerékpárosok és vízisportolók kedvelt célpontja, miközben továbbra is fontos szerepet játszik a vízgazdálkodásban és az árvízvédelemben. Súlyos autóbaleset történt csütörtök reggel Kaposváron. Két személyautó és egy furgon ütközött össze a 610-es főúton a Kőhárs utca közelében, az egyik gépkocsi pedig a tetejére borult. A járművekben összesen 4-en utaztak, mindannyian ki tudtak szállni, 3 sérültet azonban kórházba szállítottak a mentők. A műszaki mentést a kaposvári tűzoltók végezték el. Lakóházakat veszélyeztetett egy szabadtéri tűz kutason. Szerda délután egy kert végében gyulladt ki a száraz, magas fű, a szél pedig a közeli épületek felé terelte a lángokat. A nagyatádi, kaposvári és böhönyei tűzoltóknak sikerült megakadályozniuk, hogy a tűz átterjedjen a házakra és a közeli akácosra. A lángok mintegy 2 hektáron pusztítottak, és 2 fából készült építményt is felemésztettek. 8 óra alatt 51 gyors hajtót mértek be a rendőrök Siófok környékén. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársai kedden déltől este 8 óráig tartottak sebesség ellenőrzést a térség útjain. Az akció során több mint 2500 jármű sebességét mérték meg, és 51 sofőrnél állapítottak meg sebesség túllépést. Ez azt jelenti, hogy nagyjából minden 50. ellenőrzött autós hajtott gyorsabban a megengedettnél. Januártól 120 000 forintra emelkedik a legalacsonyabb öregségi nyugdíj Magyarországon, erről számolt be Magyar Péter. De a miniszterelnök szerint a kormány döntése több 100 000 idős embert érint, sokaknak akár a duplájára is nőhet az ellátása. Emlékeztetett, hogy az öregségi nyugdíj minimum összege 2008 óta változatlanul 28.500 forint volt. Kármán András pénzügyminiszter pedig azt közölte, hogy a nyugdíj minimum emelése mellett az alacsony nyugdíjakat sávosan tovább növelik. Már 3 magyar érintettje van a Nepált és Tibetet sújtó pusztító villámárvíznek, erről számolt be a külügyminisztérium. A 3. eltűnt magyar állampolgárról a pekingi nagykövetség kapott tájékoztatást, a diplomaták pedig folyamatosan egyeztetnek a helyi hatóságokkal és utazásszervezőkkel. A katasztrófában eddig legalább 165 ember vesztette életét, és több mint 1300 embert, köztük több száz külföldi turistát továbbra is eltűntként keresnek.
0: Időjárás jelentés.
4: A nap hátralévő felében is marad a napos, száraz, meleg idő. A hőmérséklet 30-32 fok környékén alakul késő délután. Holnap tovább fokozódik a hőség, szombaton viszont hideg front érkezik, záporokkal és néhány fokos lehűléssel.
0: Időjárás jelentést hallottak
1: a Rádió Most stúdiójában.
0: Győrti Betta.
5: Tartalmas egy órán vagyunk túl, ismét Mikinek és Molinak köszönhetően, na de megtöltjük zenei tartalommal azért a folytatást is, jön a tavasz, legalábbis a Follow the Flow féle, és itt van My Smith, a Stay-jel. Maradjatok!

Ez volt a Cardigans dala, My Favorite Game című a Rádió Moston. A kedvenc játékukat mutatták be nekünk ilyen formában. Kedvenc előadóitok pedig nem csak nálunk lépnek fel, hanem a Kossuth téren is nem sokára a Riprónai Fesztiválon. Bizonyára hallottatok róla, hogy háromnapos fesztivál szeptember 3-a és 5-e között zajlik. A nagy koncertek helyszíne a Kossuth tér, és pénteken, illetve szombaton lesz 2-2. Arthur Rambo, Bagosi Brothers Company, ez a pénteki felhozatal, a szombati The Beavers és 30Y. Na de nem csak ez lesz, és ahogy mondtam, 3 napon keresztül, több helyszínen, a Dorottya udvarban családi programokat rendeznek már csütörtökön is délelőtt 10 órától, lesz rendhagyó irodalomóra a Kultúrtaláka együttessel délután 3-tól, és August Bárió Sarkadi Kis János is fellép majd 5-től. De még a késő esti órákban is lesz, aki szórakoztatja a közönséget, pénteken és szombaton is. Utóbbi napon a gyerkőcöket fogják mindenfélével kényeztetni, cirkuszi játszóházzal, mesebarlanggal, bűvéssóval, mesekoncerttel, bábszínházi előadással. Az Európa Parkban is lesznek koncertek és gyerekprogramok, szeptember 3-án csütörtöktől egészen szombat késő estig, és utcazenét is hallgathatunk az Analógia Record Shop előtt. De a Sétál utcában az utcai előadó művészet is hangsúlyos szerepet kap, érkeznek gólyalábasok, lesz biciklisó, valamint ingyenes kiállításokat is megtekinthetünk majd a fesztivál idején. A képzőművészet és a street art a belvárosban pedig különleges élményt nyújt majd ezen a 3 napon. Jövő héten csütörtöktől szombatig tart tehát majd a Riprónai Fesztivál. Michael Patrick Kellyvel folytatjuk a Wonders című dalával ezúttal. Wonder!

0: Kelly, Rakim, Wonders.
1: Légy önmagad! Ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Mo.

0: Kaposvár legfontosabb eseményei és legfrissebb hírei a Kapos Televízió hírműsorában.
1: A Kapospontot ismét ajánlom figyelmetekbe, ma arról lesz szó, hogy festés, teremdíszítés, tankönyv, válogatás, pedagógiai értekezletek gőzerővel készülnek az iskolák szeptember 1-jére, vagyis a keddi tanévkezdésre. Kifejezetten rossz évet zárnak idén a somogyi méhészek, sem a repce, sem az akác, sem a hárs és a napraforgó sem adott annyi mézet, mint szerették volna. Lélekemelő és elgondolkodtató előadásokat, koncerteket és kiállításokat kínál idén is az Árszakra Fesztivál. Kaposváron is lesznek programok. Egy kis ízelítőt ebből is hozunk ma este a Kapospontban.
0: A képes hír összefoglalót este 7 órától láthatják a Kapos Televízióban.
2: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
3: Családi házban élők, figyelem! Augusztusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házuk ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: augusztus 24 hétfő, Északnyugati városrész, Családi Házas utcái és Kisgát városrész. Augusztus 25 kedd, Donner, Rómahegy. Augusztus 26 szerda, Cser, Kecelhegy. Augusztus 27 csütörtök, Belváros, Tüskevár. Augusztus 28 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak.

0: Hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.

Mr. Dalát hallgattuk a rádió moston, 2 percen múlt el 3:45, Bye Alexéket várjuk, szia, Sabrina Carpentert és Big Eye-ékat a legfrissebb hírekig, és én várlak benneteket legközelebb is közös rádiózásra, az pedig a szombat délelőtti időszak lesz. De addig is maradjatok itt a 91.2, nem fogjátok megbánni, hiszen már is szól egy halhatatlan blues. Kellemes délután, szép napot, Györfi Bettát hallottátok.

0: Reklám.
1: Desedai pékség. Már három üzletben, reggel 5 órától. Friss, ropogós, házias péksütemények és kenyerek. Több mint 50 féle hagyományos reform, finomság és cukrász termékek helyben vagy rendelésre, telefonon és online. Desedai pékség. Egy jó nap itt kezdődik.
2: Az Autonexusnál tudjuk, ha nem ismer lehetetlent, akkor miért ismerne kompromisszumot? Ford Ranger. Erő, terepképesség és robosztus karakter. Munkában és kalandban is otthon van. Most akár 0% THM-mel. Kedvezményes ajánlatokkal és készletről azonnal elérhető modellekkel várja Önt az Autonexus. Keresse a Ford Ranger-t az Autonexusnál. Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. A Ford Ranger készen áll. És Ön készen áll?
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Kihirdették a pótfelvételi ponthatárait. Az alacsony vízállás miatt közel 70%-kal több riasztást kaptak a tűzszerészek. Köszöntöm a hallgatókat, 17 óra van. Cserhamik Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Úgynevezett szivacsvárossá alakítanák Kaposvárt, hogy a lehulló csapadék minél nagyobb részét helyben tartsák és később hasznosítsák. A város 8 helyszínt térítő programra pályázott, amelynek részeként vízáteresztő burkolatú parkolókat és úgynevezett esőkerteket is kialakítanának. Megújulhat a Kapos folyó belvárosi szakasza is. A Jókai ligetnél állandó vízszintet hoznának létre, a parton pedig sétány, világítás és a folyóhoz vezető lépcsők épülnének. Szita Károly polgármester szerint a fejlesztéssel az aszályok, a hőhullámok és a villámárvizek hatásait is mérsékelnék. A város jelenleg a pályázatról szóló kormányzati döntésre vár. Nem adta fel a próbálkozást egy somogyi biztosítási ügynök, miután a munkatárs nője kikosarazta és letiltotta a telefonszámait. A férfi az egyik ügyfelének személyes adataival visszaélve 10 új előfizetést kötött, így újabb SIM-kártyákhoz és telefonszámokhoz jutott, amelyekről továbbra is zaklatta a nőt. Az ügyfél, akinek az adatait felhasználta a férfi, csak akkor jött rá visszaélésre, amikor ő maga is szerződést szeretett volna kötni a szolgáltatónál. A Fonyódi járási ügyészség vádat emelt a biztosítási ügynök férfival szemben, és próbára bocsátást indítványozott. Kihirdették a felsőoktatási pótfelvételi ponthatárait. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint több mint 18 ezeren jelentkeztek, közülük 10.700-an jutottak be valamelyik szeptemberben induló képzésre. Több mint 2500 hallgatót állami ösztöndíjas, mintegy 8100-at pedig önköltséges képzésre vettek fel. A ponthatárok elérhetők a felvi.hu oldalon, a jelentkezőket pedig e-mailben és SMS-ben is értesítették. Az alacsony vízállás miatt közel 70%-kal több riasztást kaptak a tűzszerészek júliusban és augusztusban, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A visszahúzódó folyók és tavak ugyanis számos korábban víz alatt vagy az üledékben rejtőző robbanótestet tettek láthatóvá. Különösen sok bejelentés érkezett a Duna mentéről, a sürgős esetek száma pedig több mint háromszorosára nőtt. 84 éves korában meghalt Ratko Mladic, a szebrenicai népirtás egyik fő felelőse. A boszniai szerb hadsereg egykori parancsnoka egy hágai börtönkórházban hunyt el. Mladic irányítása alatt a boszniai szerberők 1995-ben mintegy 8000 bosnyák férfit és fiút gyilkoltak meg Szebrenicában, és felelősségre vonták a több mint 11000 halálos áldozatot követelő szarajevói ostrom során elkövetett bűncselekményekért is.
0: Időjárás jelentés.
3: A nap hátralévő felében is marad a napos, száraz, meleg idő. A hőmérséklet 30-32 fok környékén alakul késő délután. Holnap tovább fokozódik a hőség, szombaton viszont hideg front érkezik, záporokkal és néhány fokos lehűléssel.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. 20 a csúcson. A Kusza 20-as slágerlista Malovecki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1: Családi házban élők, figyelem! Augusztusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házuk ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: augusztus 24 hétfő, Északnyugati városrész Családi Házas utcái és Kisgát városrész, augusztus 25 kedd, Donner, Rómahegy, augusztus 26 szerda, Cser, Kecelhegy, augusztus 27 csütörtök, Belváros, Tüskevár, augusztus 28 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.

legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Right. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is vele.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.
2: Reklám. Chery Tiggo full hybrid modellek már 8.590.000 forinttól a Kaposvár Kár Kft-nél fix 2,9% THM-mel. Megbízhatóság, 7 év garancia, modern technológia. Tesztvezetésért látogasson el a Kaposvár Kár Kft. Pécsi utca 4 szám alatt található Chery szalonjába a Rákóczi focipálya mellett. Chery, kár lenne kihagyni.
0: Reklám hangzott el. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat! 2026. augusztus 27-e csütörtök, 18 óra van. A Rádió Most helyi hír összefoglalóját Cserhalmi Krisztiántól hallják. 50 éves a Deseda. 50 éve, 1976. augusztus 27-én avatták fel a Desedát és annak 300 méter hosszú gátját. A mesterséges tavat eredetileg elsősorban azért hozták létre, hogy mérsékelje az árvizeket, valamint biztosítsa Kaposvár ipari vízigényét. Az évtizedek során a Deseda szerepe jelentősen átalakult. Már a város egyik legfontosabb szabadidős és természeti területévé vált. A 8 km hosszú, 245 hektáros tó ma horgászok, fürdőzők, futók, kerékpárosok és vízisportolók kedvelt célpontja, miközben továbbra is fontos szerepet játszik a vízgazdálkodásban és az árvízvédelemben. Újra Porsche találkozó lesz Kaposváron. Több mint 70 Porsche érkezik szombaton Kaposvár belvárosába. Ismét megrendezik a Kaposvár Klasszik autós túrát, amelyen új és veterán modellek egyaránt részt vesznek. A mezőny várhatóan 11:12-kor érkezik meg a sétáló utcába, az autókat pedig délután 1 óráig lehet megtekinteni a Kossuth tér környékén. A rendezvényre elsősorban a Porsche rajongókat és az autók szerelmeseit várják. Újraélesztik a Matulatanyát. Megújul a Matulatanya területe Kaposváron. A hosszú ideje elhanyagolt és elzárt területen egyebek mellett tanösvényt, piknikezőhelyeket, játszó és tornaeszközöket, Nordic Walking pályát, mezitlábas ösvényt és napozó rétet alakítanának ki. Emellett parkvilágítás, nyilvános mosdó és parkolóhelyek is létesülnek. A fejlesztés után a terület ismét megnyílik a kaposváriak előtt. A beruházás 500 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásból valósul meg. Megújul a Domus környéke. Megújul az egykori Domus áruház előtti tér Kaposváron. A 350 millió forintos fejlesztés részeként rendezik és bővítik a zöld felületeket, új fákat és cserjéket ültetnek, valamint korszerűsítik a burkolatokat, a parkolókat és a járdákat. Fejlesztik a gyalogos közvilágítást, új padokat helyeznek ki, és egy napvédelmet is biztosító esőbeálló épül. A beruházás teljes egészében vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásból valósul meg. Jelzőlámpák lesznek a főutca legvégén. Korszerű jelzőlámpás csomópont alakítják a Hársfa utca és a főutca, valamint a Virág utca és a Pécsi utca találkozását Kaposváron. A város egyik legforgalmasabb kereszteződésének átépítésére 600 millió forint uniós támogatást fordítanak. A beruházás során felújítják az útburkolatot, új gyalog átkelőhelyeket alakítanak ki, korszerűsítik a közlekedési táblákat és javítják a kerékpáros közlekedés feltételeit is. A fejlesztéstől biztonságosabb és egyenletesebb forgalmat, valamint a csúcsidőszakokban kialakuló torlódások csökkenését várják. A nemzetőrsori tömb első is megújul. A nemzetőrsor lakótelepi tömb elsőjében átfogó fejlesztés indul Kaposváron. A beruházás során növelik és megújítják a zöld felületeket, rendezik a parkolókat és utakat, valamint új padokat, játszótéri elemeket és korszerű közvilágítást is kialakítanak. A cél egy biztonságosabb, családbarátabb közösségi tér létrehozása, amely pihenésre és kikapcsolódásra is lehetőséget biztosít az ott élőknek. A fejlesztés 650 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásból valósul meg. Durva baleset a 610-esen. Csütörtök reggel Kaposváron súlyos autóbaleset történt. Két személyautó és egy furgon ütközött össze a 610-es főúton a Kőhárs utca közelében, az egyik gépkocsi pedig a tetejére borult. A járművekben összesen 4 utaztak, mindannyian ki tudtak szállni, 3 sérültet azonban kórházba szállítottak a mentők. A műszaki mentést a kaposvári tűzoltók végezték el. Szétvitte a szél a lángokat. Egy szabadtéri tűz Kutason lakóházakat feszélyeztetett szerdán. Egy kert végében gyulladt ki a száraz, magas fű, a szél pedig a közeli épületek felé terelte a lángokat. A nagyatádi, kaposvári és böhönyei tűzoltóknak közösen sikerült megakadályozniuk, hogy a tűz átterjedjen a házakra és a közeli akácosokra. A lángok mintegy 7 hektáron pusztítottak, és 2 fából készült építményt is felemésztettek. Ügyfele adataival vett 10 új telefon előfizetést. Kikosarazta a munkatársnője és letiltotta a telefonszámait, de ennek ellenére sem adta fel a próbálkozást egy somogyi biztosítási ügynök. A férfi az egyik ügyfelének személyes adataival visszaélve 10 új előfizetést kötött, így újabb SIM-kártyákhoz és telefonszámokhoz jutott, amelyekről továbbra is zaklatta a nőt. Az ügyfél, akinek az adatait használta a férfi, csak akkor jött rá visszaélésre, amikor ő maga is szerződést szeretett volna kötni a szolgáltatónál. A Fonyódi járási ügyészség vádat emelt a biztosítási ügynök férfi ellen, és próbára bocsátást indítványozott. Elkajálták és eltaxizták a lopott pénzt. Közel 200 ezer forintot loptak, majd a pénz jelentős részét taxizásra költötték fiatal lányok Somogyban. A két fiatalkor még májusban surrant be a lengyeltóti vasútállomás felügyeleti irodájába, amíg a vasutas egy érkező vonatot fogadott. A készpénzzel vonaton távoztak, majd rövid idő alatt felélték a zsákmányt, taxiztak, utaztak és étkezésre is költöttek belőle. A rendőrök rövid időn belül elfogták őket, a lányok pedig beismerték a lopást. Minden 50. autós gyorsan hajtott. A rendőrök Siófok környékén 8 óra alatt 51 gyorshajtót mértek be. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársai kedden déltől este 8 óráig tartottak sebességellenőrzést a térség útjain. Az akció során több mint 2500 jármű sebességét mérték meg, és 51 sofőrnél állapítottak meg sebességtúllépést. Ez azt jelenti, hogy nagyjából minden 50. ellenőrzött autós hajtott gyorsabban a megengedettnél. A krónika végén pedig egy sporthír. A Paks 2 ellen is nyert a Rákóczi. Továbbra is 100%-os az NB3-as labdarúgó bajnokságban a kaposvári Rákóczi. A zöldfehér együttes legutóbb szerdán hazai pályán a Paks 2-t győzte le 3-1-re izgalmas mérkőzésen. A Rákóczi a 10. percben Hampuk Ádám 11-es góljával szerzett vezetést, majd a Paks a 68. percben egyenlített. Sokáig úgy tűnt, döntetlen marad az állás, de a 86. percben végül Gágyor Domán visszaszerezte a vezetést, a 95. percben pedig Mayer Milán a góljával végleg eldöntötte a találkozót. A Rákóczi jelenleg második helyen áll a tabellán, és már szombaton újabb bajnoki vár rájuk a Dunaharaszti otthonában.
0: Ez volt a Kaposvári Krónika.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Időjárás jelentés.
3: Este változóan felhős lesz az ég, de eső nem várható. A hőmérséklet 26 fok környékén alakul, hajnalban pedig 20 fokig hűl le a levegő. Holnaptól tovább fokozódik a hőség, 33-35 fok lesz majd, és marad a napos, száraz idő kevés felhővel.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. 50 éves a Deseda. 1976. augusztus 27-én avatták fel a Kaposvár melletti víztározót és annak 300 méter hosszú gátját. A mesterséges tavat eredetileg elsősorban azért hozták létre, hogy mérsékelje az árvizeket, valamint biztosítsa Kaposvár ipari vízigényét. Az évtizedek során a Deseda szerepe jelentősen átalakult, már a város egyik legfontosabb szabadidős és természeti területévé vált. A 8 km hosszú, 245 hektáros tó ma horgászok, fürdőzők, futók, kerékpárosok és vízisportolók kedvelt célpontja, miközben továbbra is fontos szerepet játszik a vízgazdálkodásban és az árvízvédelemben. Súlyos autóbaleset történt csütörtök reggel Kaposváron. Két személyautó és egy furgon ütközött össze a 610-es főúton a Kőhárs utca közelében, az egyik gépkocsi pedig a tetejére borult. A járművekben összesen 4-en utaztak, mindannyian ki tudtak szállni, 3 sérültet azonban kórházba szállítottak a mentők. A műszaki mentést a kaposvári tűzoltók végezték el. Közel 200 ezer forintot loptak, majd a pénz jelentős részét taxizásra költötték fiatal lányok Somogyban. A két fiatal korú még májusban surran be a Lengyel-Tóti vasútállomás felügyeleti irodájába, amíg a vasútas egy érkező vonatot fogadott. A készpénzzel vonaton távoztak, majd rövid idő alatt felélték a zsákmányt, taxiztak, utaztak és étkezésre is költöttek belőle. A rendőrök végül rövid időn belül elfogták őket, a lányok pedig beismerték a lopást. 8 óra alatt 51 gyors hajtót mértek be a rendőrök Siófok környékén. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársai kedden déltől este 8 óráig tartottak sebesség ellenőrzést a térség útjain. Az akció során több mint 2500 jármű sebességét mérték meg, és 51 sofőrnél állapítottak meg sebesség túllépést. Ez azt jelenti, hogy nagyjából minden 50. ellenőrzött autós hajtott gyorsabban a megengedettnél. Kihirdették a felsőoktatási pótfelvételi ponthatárait. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint több mint 18 ezeren jelentkeztek, közülük 10.700-an jutottak be valamelyik szeptemberben induló képzésre. Több mint 2500 hallgatót állami ösztöndíjas, mintegy 8.100-at pedig önköltséges képzésre vettek fel. A ponthatárok elérhetők a felvi.hu oldalon, a jelentkezőket pedig e-mailben és SMS-ben is értesítették. Már 3 magyar érintettje van a Nepált és Tibetet sújtó pusztító villámárvíznek, erről számolt be a külügyminisztérium. A 3. eltűnt magyar állampolgárról a pekingi nagykövetség kapott tájékoztatást, a diplomaták pedig folyamatosan egyeztetnek a helyi hatóságokkal és utazásszervezőkkel. A katasztrófában eddig legalább 165 ember vesztette életét, és több mint 1300 embert, köztük több száz külföldi turistát továbbra is eltűntként keresnek.
0: Időjárás jelentés.
1: Este változóan felhős lesz az ég, de eső nem várható. A hőmérséklet 26 fok környékén alakul, hajnalban pedig 20 fokig hűl le a levegő. Holnaptól tovább fokozódik a hőség, 33-35 fok lesz majd, és marad a napos, száraz idő kevés felhővel.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Na, a Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhalmi Krisztiántól hallják. Úgynevezett szivacsvárossá alakítanák Kaposvárt, hogy a lehulló csapadék minél nagyobb részét helyben tartsák és később hasznosítsák. A város 8 helyszínt térítő programra pályázott, amelynek részeként vízáteresztő burkolatú parkolókat és úgynevezett esőkerteket is kialakítanának. Megújulhat a Kaposfolyó belvárosi szakasza is. A Jókai ligetnél állandó vízszintet hoznának létre, a parton pedig sétány, világítás és a folyóhoz vezető lépcsők épülnének. Szita Károly polgármester szerint a fejlesztéssel az aszályok, a hőhullámok és a villámárvizek hatásait is mérsékelnék. A város jelenleg a pályázatról szóló kormányzati döntésre vár. Több mint 70 Porsche érkezik szombaton Kaposvár belvárosába. Ismét megrendezik a Kaposvár klasszik autós túrát, amelyen új és veterán modellek egyaránt részt vesznek. A mezőny várhatóan 4:12-kor érkezik meg a sétáló utcába, az autókat pedig délután 1 óráig lehet megtekinteni a Kossuth tér környékén. A rendezvényre elsősorban a Porsche rajongókat és az autók szerelmeseit várják. Nem adta fel a próbálkozást egy somogyi biztosítási ügynök, miután a munkatársnője kikosarazta és letiltotta a telefonszámait. A férfi az egyik ügyfelének személyes adataival visszaélve 10 új előfizetést kötött, így újabb SIM-kártyákhoz és telefonszámokhoz jutott, amelyekről továbbra is zaklatta a nőt. Az ügyfél, akinek az adatait felhasználta a férfi, csak akkor jött rá visszaélésre, amikor ő maga is szerződést szeretett volna kötni a szolgáltatónál. A Fonyódi járási ügyészség vádat emelt a biztosítási ügynök férfival szemben, és próbára bocsátást indítványozott. Januártól 120 000 forintra emelkedik a legalacsonyabb öregségi nyugdíj Magyarországon, erről számolt be Magyar Péter. De a miniszterelnök szerint a kormány döntése több százezer idős embert érint, sokaknak akár a duplájára is nőhet az ellátása. Emlékeztetett, hogy az öregségi nyugdíj minimum összege 2008 óta változatlanul 28 500 forint volt. Kármán András pénzügyminiszter pedig azt közölte, hogy a nyugdíj minimum emelése mellett az alacsony nyugdíjakat sávosan tovább növelik. Elhunyt Boros Gergely, világ és Európa bajnok kajakos. A szekszárdi születési sportoló 42 éves volt. Pályafutása egyik legnagyobb sikerét 2007-ben érte el, amikor Duisburgban világbajnoki címet szerzett K4 200 méteren, korábban pedig Európa bajnok is volt. Aktív pályafutását 2017-ben fejezte be, ezt követően sportvezetőként dolgozott, 2018 és 24 között a Kajakkenu Szövetség szakmai igazgatója volt.
0: Időjárás jelentés.
1: Este változóan felhős lesz az ég, de eső nem várható. A hőmérséklet 26 fok környékén alakul, hajnalban pedig 20 fokig hűl le a levegő. Holnaptól tovább fokozódik a hőség, 33-35 fok lesz majd, és marad a napos, száraz idő kevés felhővel.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok! Kaposvár közéleti műsorát hallják. Én Cserhalmi Krisztián vagyok. 50 éves a Deseda. 50 éve, 1976. augusztus 27-én avatták fel a Desedát és annak 300 méter hosszú gátját. A mesterséges tavat eredetileg elsősorban azért hozták létre, hogy mérsékelje az árvizeket, valamint biztosítsa Kaposvár ipari vízigényét. Az évtizedek során a Deseda szerepe jelentősen átalakult. Már a város egyik legfontosabb szabadidős és természeti területévé vált. A 8 km hosszú, 245 hektáros tó ma horgászok, fürdőzők, futók, kerékpárosok és vízisportolók kedvelt célpontja, miközben továbbra is fontos szerepet játszik a vízgazdálkodásban és az árvízvédelemben. Újraélesztik a Matulatanyát. Megújul a Matulatanya területe Kaposváron. A hosszú ideje elhanyagolt és elzárt területen egyebek mellett tanösvényt, piknikezőhelyeket, játszó és tornaeszközöket, Nordic Walking pályát, mezítlábas ösvényt és napozó rétet alakítanának ki. Emellett parkvilágítás, nyilvános mosdó és parkolóhelyek is létesülnek. A fejlesztés után a terület ismét megnyílik a kaposváriak előtt. A beruházás 500 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásból valósul meg. A nemzetőrsori tömbelső is megújul. A nemzetőrsor lakótelepi tömbelsőjében átfogó fejlesztés indul Kaposváron. A beruházás során növelik és megújítják a zöld felületeket, rendezik a parkolókat és utakat, valamint új padokat, játszótéri elemeket és korszerű közvilágítást is kialakítanak. A cél egy biztonságosabb, családbarátabb közösségi tér létrehozása, amely pihenésre és kikapcsolódásra is lehetőséget biztosít az ott élőknek. A fejlesztés 650 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásból valósul meg. Szétvitte a szél a lángokat. Egy szabadtéri tűz Kutason lakóházakat feszélyeztetett szerdán. Egy kert végében gyulladt ki a száraz, magas fű, a szél pedig a közeli épületek felé terelte a lángokat. A nagyatádi, kaposvári és böhönyei tűzoltóknak közösen sikerült megakadályozniuk, hogy a tűz átterjedjen a házakra és a közeli akácosokra. A lángok mintegy 7 hektáron pusztítottak, és két fából készült építményt is felemésztettek. Minden 50. autós gyorsan hajtott. A rendőrök Siófok környékén 8 óra alatt 51 gyorshajtót mértek be. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársai kedden déltől este 8 óráig tartottak sebességellenőrzést a térség útjain. Az akció során több mint 2500 jármű sebességét mérték meg, és 51 sofőrnél állapítottak meg sebességtúllépést. Ez azt jelenti, hogy nagyjából minden 50. ellenőrzött autós hajtott gyorsabban a megengedettnél. Jelzőlámpák lesznek a főutca legvégén. Korszerű jelzőlámpás csomópont alakítják a Hársfa utca és a Főutca, valamint a Virág utca és a Pécsi utca találkozását Kaposváron. A város egyik legforgalmasabb kereszteződésének átépítésére 600 millió forint uniós támogatást fordítanak. A beruházás során felújítják az útburkolatot, új gyalog átkelőhelyeket alakítanak ki, korszerűsítik a közlekedési táblákat és javítják a kerékpáros közlekedés feltételeit is. A fejlesztéstől biztonságosabb és egyenletesebb forgalmat, valamint a csúcsidőszakokban kialakuló torlódások csökkenését várják. Újra Porsche találkozó lesz Kaposváron. Több mint 70 Porsche érkezik szombaton Kaposvár belvárosába. Ismét megrendezik a Kaposvár Klasszik autós túrát, amelyen új és veterán modellek egyaránt részt vesznek. A mezőny várhatóan 4:12-kor érkezik meg a sétáló utcába, az autókat pedig délután 1 óráig lehet megtekinteni a Kossuth tér környékén. A rendezvényre elsősorban a Porsche rajongókat és az autók szerelmeseit várják. Megújul a Domus környéke. Megújul az egykori Domus áruház előtti tér Kaposváron. A 350 millió forintos fejlesztés részeként rendezik és bővítik a zöld felületeket, új fákat és cserjéket ültetnek, valamint korszerűsítik a burkolatokat, a parkolókat és a járdákat. Fejlesztik a gyalogos közvilágítást, új padokat helyeznek ki, és egy napvédelmet is biztosító esőbeálló épül. A beruházás teljes egészében vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásból valósul meg. Durva baleset a 610-esen. Csütörtök reggel Kaposváron súlyos autóbaleset történt. Két személyautó és egy furgon ütközött össze a 610-es főúton a Kőhárs utca közelében, az egyik gépkocsi pedig a tetejére borult. A járművekben összesen 4 utaztak, mindannyian ki tudtak szállni, 3 sérültet azonban kórházba szállítottak a mentők. A műszaki mentést a kaposvári tűzoltók végezték el. Ügyfele adataival vett 10 új telefon előfizetést. Kikosarazta a munkatársnője és letiltotta a telefonszámait, de ennek ellenére sem adta fel a próbálkozást egy somogyi biztosítási ügynök. A férfi az egyik ügyfelének személyes adataival visszaélve 10 új előfizetést kötött, így újabb SIM-kártyákhoz és telefonszámokhoz jutott, amelyekről továbbra is zaklatta a nőt. Az ügyfél, akinek az adatait használta a férfi, csak akkor jött rá visszaélésre, amikor ő maga is szerződést szeretett volna kötni a szolgáltatónál. A Fonyódi járási ügyészség vádat emelt a biztosítási ügynök férfi ellen, és próbára bocsátást indítványozott. Elkajálták és eltaxizták a lopott pénzt. Közel 200 000 forintot loptak, majd a pénz jelentős részét taxizásra költötték fiatal lányok Somogyban. A két fiatalkor még májusban surrant be a Lengyeltóti vasútállomás felügyeleti irodájába, amíg a vasutas egy érkező vonatot fogadott. A készpénzzel vonaton távoztak, majd rövid idő alatt felélték a zsákmányt, taxiztak, utaztak és étkezésre is költöttek belőle. A rendőrök rövid időn belül elfogták őket, a lányok pedig beismerték a lopást. A Paks 2 ellen is nyert a Rákóczi. Továbbra is 100%-os az NB3-as labdarúgó bajnokságban a kaposvári Rákóczi. A zöldfehér együttes legutóbb szerdán hazai pályán a Paks 2-t győzte le 3-1-re izgalmas mérkőzésen. A Rákóczi a 10. percben Hampuk Ádám 11-es góljával szerzett vezetést, majd a Paks a 68. percben egyenlített. Sokáig úgy tűnt, döntetlen marad az állás, de a 86. percben végül Gágyor Domán visszaszerezte a vezetést, a 95. percben pedig Mayer Milán a góljával végleg eldöntötte a találkozót. A Rákóczi jelenleg 2. helyen áll a tabellán, és már szombaton újabb bajnoki vár rájuk a Dunaharaszti otthonában.
0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n. Időjárás jelentés.
1: Este változóan felhős lesz az ég, de eső nem várható. A hőmérséklet 26 fok környékén alakul, hajnalban pedig 20 fokig hűl le a levegő. Holnaptól tovább fokozódik a hőség, 33-35 fok lesz majd, és marad a napos, száraz idő kevés felhővel.
0: Időjárás jelentést hallott. A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.

Szereted az R&B-t, a hip-hopot, a funkit vagy a rappet? A legdögösebb fekete zenék egy órán keresztül a Rádió Moston.

0: Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston. Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhami Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Közel 200 ezer forintot loptak, majd a pénz jelentős részét taxizásra költötték fiatal lányok Somogyban. A két fiatal korú még májusban surran be a Lengyel-Tóti vasútállomás felügyeleti irodájába, amíg a vasútas egy érkező vonatot fogadott. A készpénzzel vonaton távoztak, majd rövid idő alatt felélték a zsákmányt. Taxiztak, utaztak és étkezésre is költöttek belőle. A rendőrök végül rövid időn belül elfogták őket, a lányok pedig beismerték a lopást. 8 óra alatt 51 gyorshajtót mértek be a rendőrök Siófok környékén. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársai kedden déltől este 8 óráig tartottak sebesség ellenőrzést a térség útjain. Az akció során több mint 2500 jármű sebességét mérték meg, és 51 sofőrnél állapítottak meg sebesség túllépést. Ez azt jelenti, hogy nagyjából minden 50. ellenőrzött autós hajtott gyorsabban a megengedettnél. Lakóházakat veszélyeztetett egy szabadtéri tűz kutason. Szerda délután egy kert végében gyulladt ki a száraz, magas fű, a szél pedig a közeli épületek felé terelte a lángokat. A nagyatádi, kaposvári és böhönyei tűzoltóknak sikerült megakadályozniuk, hogy a tűz átterjedjen a házakra és a közeli akáncosra. A lángok mintegy 2 hektáron pusztítottak, és 2 fából készült építményt is felemésztettek. Bezárta több mint 100 éve működő Bonyhádi edénygyár, amely Magyarország utolsó hagyományos zománc edénygyára volt. Az 1990 alapított üzemet működtető Kft-t felszámolják. Amint egy 140-150 dolgozó a júliusi fizetésének csak a felét kapta meg, az augusztusi bérek kifizetésére pedig egyelőre nincs kilátás. A szervezet szerint a gyár évek óta küzdött a dráguló alapanyagokkal, az olcsó importtal és a csökkenő értékesítéssel, külső befektetőt pedig nem sikerült találni. Életét vesztettek 2 dolgozó, egy harmadik pedig életveszélyesen megsérült egy mohácsi ipartelepen történt robbanásban kedden. A rendőrség szerint vélhetően egy fatárolóban lévő porállagú faanyag gyulladt meg az üzemanyagellátórendszer közelében, és mintegy 150 méteres lángcsóva keletkezett. A 3 munkást súlyos sérülésekkel vitték kórházba, 2 később életüket vesztették, társuk életért pedig továbbra is küzdenek. Váratlanul Oroszországba érkezett kedden a CIA igazgatója. Sajtóhírek szerint John Ratcliffe azért látogathatott Moszkvába, hogy óvaintsa az oroszokat attól, hogy megtámadjanak egy NATO tagországot. A CIA igazgatója kedden orosz hírszerzési vezetőkkel tárgyalt, Vladimir Putyinnal azonban nem találkozott. Sajtóhírek szerint az amerikai hírszerzés úgy látja, hogy Oroszország egy korlátozott támadással tesztelheti a NATO reakcióját. Ez akár kibertámadás, vagy kisebb szárazföldi akció is lehet, elsősorban valamelyik balti állam ellen.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban változóan felhős lesz az ég, de eső nem várható, a legalacsonyabb hőmérséklet pedig 20 fok lesz. Holnap tovább fokozódik a hőség, 33-35 fok lesz majd, és marad a napos száraz idő kevés felhűvel.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

homályos pont, hogy éles. Emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll. Hát úszom érted a Balatont, tombol a nyár. Gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy akarom a szerelmet. Marad

Után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Hírek most!
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Súlyos autóbaleset történt csütörtök reggel Kaposváron. Két személyautó és egy furgon ütközött össze a 610-es főúton a Kőhárs utca közelében, az egyik gépkocsi pedig a tetejére borult. A járművekben összesen 4 utaztak, mindannyian ki tudtak szállni, 3 sérültet azonban kórházba szállítottak a mentők. A műszaki mentést a kaposvári tűzoltók végezték el. Nem adta fel a próbálkozást egy somogyi biztosítási ügynök, miután a munkatárs nője kikosarazta és letiltotta a telefonszámait. A férfi az egyik ügyfelének személyes adataival visszaélve 10 új előfizetést kötött, így újabb SIM-kártyákhoz és telefonszámokhoz jutott, amelyekről továbbra is zaklatta a nőt. Az ügyfél, akinek az adatait felhasználta a férfi, csak akkor jött rá visszaélésre, amikor ő maga is szerződést szeretett volna kötni a szolgáltatónál. A Fonyódi járási ügyészség vádat emelt a biztosítási ügynök férfival szemben, és próbára bocsátást indítványozott. Vizsgálatot rendelt el a belügyminisztérium az augusztus 20-ai állami ünnepségek közbeszerzése miatt. A kifogások szerint a későbbi nyertes cég már 3 héttel a tender kiírása előtt tudhatott a megbízásról, így felmerült, hogy előnybe kerülhetek a többi pályázóval szemben. A Mi Hazánk feljelentést tett, a Fidesz pedig a közbeszerzési hatósághoz fordult. Az ügyben a Tisza alelnöke Radnai Márk neve is felmerült, ő azonban azt állítja, hogy csak a kreatív koncepció kialakításában segített, a közbeszerzésben és a szervezésben nem vett részt. Szeptember 12-én rendezik meg az idei Köcsei találkozót, amelyen Orbán Viktor a Fidesz elnöke is beszédet mond. A Polgári Magyarországért Alapítvány által szervezett esemény zárt körül lesz, az ott elhangzó beszédeket nem hozzák nyilvánosságra. A Köcsei pikniket 2004 óta minden évben megrendezik konzervatív politikusok és támogatóik részvételével. Megbüntették Ruszin Szendi Romulus honvédelmi minisztert, mert nem használta a biztonsági övét. A szabálysértése egy kedreggeli rádiós interjút beharangozó videón látszott, amelyen a miniszter egy autó hátsó ülésén utazott biztonsági öv nélkül. Ruszin Szendi Romulus maga jelezte az esetet a zuglói rendőrkapitánynak, elismerte a szabálysértést és vállalta a felelősséget. A rendőrségi határozat szerdán érkezett meg, a kiszabott bírságot pedig azonnal befizette. A miniszter azt írta, hibázott és ezentúl sokkal jobban fog figyelni. Szaharai por érkezik pénteken Magyarország fölé, emiatt szűrtebb lehet a napsütés. A Hungaromet szerint a por erőteljes déli áramlással éri el hazánkat, a közeledő hidegfront pedig várhatóan csak kevés helyen hoz csapadékot, így nem tudja kimosni a levegőből. Az apró szemű homok miatt a napnyugta sárgás-barnás árnyalatú lehet pénteken. A levegő várhatóan vasárnapra tisztul ki a megerősödő északnyugati szél hatására.
1: Időjárás jelentés.
2: Hajnalban változóan felhős lesz az ég, de eső nem várható, a legalacsonyabb hőmérséklet pedig 20 fok lesz. Holnap tovább fokozódik a hőség, 33-35 fok lesz majd, és marad a napos száraz idő kevés felhűvel.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most!

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhalmi Krisztiántól hallják. 50 éves a Deseda. 1976. augusztus 27-én avatták fel a Kaposvár melletti víztározót és annak 300 méter hosszú gátját. A mesterséges tavat eredetileg elsősorban azért hozták létre, hogy mérsékelje az árvizeket, valamint biztosítsa Kaposvár ipari vízigényét. Az évtizedek során a Deseda szerepe jelentősen átalakult, már a város egyik legfontosabb szabadidős és természeti területévé vált. A 8 km hosszú, 245 hektáros tó ma horgászok, fürdőzők, futók, kerékpárosok és vízisportolók kedvelt célpontja, miközben továbbra is fontos szerepet játszik a vízgazdálkodásban és az árvízvédelemben. Több mint 70 Porsche érkezik szombaton Kaposvár belvárosába. Ismét megrendezik a Kaposvár klasszik autós túrát, amelyen új és veterán modellek egyaránt részt vesznek. A mezőny várhatóan 4:12-kor érkezik meg a sétáló utcába, az autókat pedig délután 1 óráig lehet megtekinteni a Kossuth tér környékén. A rendezvényre elsősorban a Porsche rajongókat és az autók szerelmeseit várják. Januártól 120 000 forintra emelkedik a legalacsonyabb öregségi nyugdíj Magyarországon, erről számolt be Magyar Péter. De a miniszterelnök szerint a kormány döntése több százezer idős embert érint, sokaknak akár a duplájára is nőhet az ellátása. Emlékeztetett, hogy az öregségi nyugdíj minimum összege 2008 óta változatlanul 28 500 forint volt. Kármán András pénzügyminiszter pedig azt közölte, hogy a nyugdíjminimum emelése mellett az alacsony nyugdíjakat sávosan tovább növelik. Kihirdették a felsőoktatási pótfelvételi ponthatárait. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint több mint 18 ezeren jelentkeztek, közülük 10.700-an jutottak be valamelyik szeptemberben induló képzésre. Több mint 2500 hallgatót állami ösztöndíjas, mintegy 8100-at pedig önköltséges képzésre vettek fel. A ponthatárok elérhetők a felvi.hu oldalon, a jelentkezőket pedig e-mailben és SMS-ben is értesítették.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban változóan felhős lesz az ég, de eső nem várható, a legalacsonyabb hőmérséklet pedig 20 fok lesz. Holnap tovább fokozódik a hőség, 33-35 fok lesz majd, és marad a napos száraz idő kevés felhűvel.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: 91.2 Rádió Most.
1: Az élet az ma csodás dolog, és én hozzáidomulok, ezért vagyok ő.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Úgynevezett szivacsvárossá alakítanák Kaposvárt, hogy a lehulló csapadék minél nagyobb részét helyben tartsák és később hasznosítsák. A város 8 helyszínt térítő programra pályázott, amelynek részeként vízáteresztő burkolatú parkolókat és úgynevezett esőkerteket is kialakítanának. Megújulhat a Kaposfolyó belvárosi szakasza is. A Jókai ligetnél állandó vízszintet hoznának létre, a parton pedig sétány, világítás és a folyóhoz vezető lépcsők épülnének. Szita Károly polgármester szerint a fejlesztéssel az aszályok, a hőhullámok és a villámárvizek hatásait is mérsékelnék. A város jelenleg a pályázatról szóló kormányzati döntésre vár. Közel 200 ezer forintot loptak, majd a pénz jelentős részét taxizásra költötték fiatal lányok Somogyban. A két fiatal korú még májusban surran be a Lengyel-Tóti vasútállomás felügyeleti irodájába, amíg a vasútas egy érkező vonatot fogadott. A készpénzzel vonaton távoztak, majd rövid idő alatt felélték a zsákmányt. Taxiztak, utaztak és étkezésre is költöttek belőle. A rendőrök végül rövid időn belül elfogták őket, a lányok pedig beismerték a lopást. Szeptember 12-én rendezik meg az idei Kötcsei találkozót, amelyen Orbán Viktor a Fidesz elnöke is beszédet mond. A Polgári Magyarországért Alapítvány által szervezett esemény zárt körül lesz, az ott elhangzó beszédeket nem hozzák nyilvánosságra. A Kötcsei pikniket 2004 óta minden évben megrendezik konzervatív politikusok és támogatóik részvételével.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban változóan felhős lesz az ég, de eső nem várható, a legalacsonyabb hőmérséklet pedig 20 fok lesz. Holnap tovább fokozódik a hőség, 33-35 fok lesz majd, és marad a napos száraz idő kevés felhűvel.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

annyi híd. Jó hangosan szerinted nincs, jó lesz így pedig. Rendben van, nem fájhat ma és holnap is. Egyszer épp elég szeretlek így és akkor is, ha neked

Online pihentető óra Kaposvár rádiójával. Rádió most. Lazítson velünk. I'm so sorry that I hurt you.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cservami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. 8 óra alatt 51 gyors hajtót mértek be a rendőrök Siófok környékén. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársai kedden déltől este 8 óráig tartottak sebesség ellenőrzést a térség útjain. Az akció során több mint 2500 jármű sebességét mérték meg, és 51 sofőrnél állapítottak meg sebesség túllépést. Ez azt jelenti, hogy nagyjából minden 50. ellenőrzött autós hajtott gyorsabban a megengedettnél. Lakóházakat veszélyeztetett egy szabadtéri tűz kutason. Szerda délután egy kert végében gyulladt ki a száraz, magas fű, a szél pedig a közeli épületek felé terelte a lángokat. A nagyotádi, kaposvári és böhönyei tűzoltóknak sikerült megakadályozniuk, hogy a tűz átterjedjen a házakra és a közeli akácosra. A lángok mintegy 2 hektáron pusztítottak, és 2 fából készült építményt is felemésztettek. Ismét maximális teljesítményen működik a paksi atomerőmű. Magyar Péter miniszterelnök szerda este közölte, hogy mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina újra kifogástalanul üzemel. A Duna alacsony vízállása miatt több reaktort és turbinát le kellett állítani az elmúlt hetekben, és felmerült az is, hogy az egész atomerőművet le kell állítani biztonsági okokból. Erre végül nem került sor, és az elsüllyesztett bárkák, a fenék küszöb építése és a vízszint emelkedése miatt most újra teljes kapacitással üzemel az atomerőmű. Elhunyt Boros Gergely, világ és Európa bajnok kajakos. A szekszárdi születési sportoló 42 éves volt. Pályafutása egyik legnagyobb sikerét 2007-ben érte el, amikor Duisburgban világbajnoki címet szerzett K4 200 méteren, korábban pedig Európa bajnok is volt. Aktív pályafutását 2017-ben fejezte be, ezt követően sportvezetőként dolgozott, 2018 és 24 között a Kajakkenu Szövetség szakmai igazgatója volt.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban változóan felhős lesz az ég, de eső nem várható, a legalacsonyabb hőmérséklet pedig 20 fok lesz. Holnap tovább fokozódik a hőség, 33-35 fok lesz majd, és marad a napos, száraz idő kevés felhűvel.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék.